0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

Jó reggelt kívánunk, csütörtök van, július 2-a, és ennek a hónapnak már ugye a második napjánál tartunk, hát gyorsan megy ez, viszont jött ugye akkor most egy kis felfrissülés, és most már lehet akkor jobban lélegezni. Egyébként a következő napokban is akkor 30 fok fölé már nem nagyon fog menni a hőmérséklet, ilyen kellemes 27-28 fokra lehet majd számítani, no de erről majd akkor ugye szólunk, mikor információk lesznek 6 órakor. Minden esetre itt Muravidék felendve a környékén szerencsére nem okozott nagyobb gondot a tegnapi eső, illetve zivatar, ami érkezett, de azért helyenként ugye voltak ebből gondok, többek között például Zalaegerszegen is, ahol rengeteg eső zúdult le úgy hirtelen, és hát ugye a csatornák nem is tudták elnyelni, úgyhogy akkor az utakon ömpölygött a víz, tehát reméljük azért, hogy így hosszú távon azért nem okozott nagyobb gondot ez a nagy mennyiségű víz. Mi viszont jó reggelt kívánunk, már is megyünk tovább, egyet zenélünk, aztán jövünk vissza.

Viszont nem mondtuk még el, hogy ki a reggeli csapatnak a része. Hát Király Tomi hangtechnikus, Király Boglárka, aki a zenéket válogatta, a híreket pedig majd Ticsár Inesz szállítja a számunkra. Úgyhogy ezzel meg is van a reggeli csapat. No, 5 óra 42 perc a pontos idő, csütörtök van, július 2-a, ismételten érkezik egy zene, no utána pedig akkor szólunk azért egy-két mérkőzésről, illetve hogy az eredményeket megnézzük.

0: És a tehetetlen tömeg végül saját tömegétől mozdul.
1: Na, ugye tegnap 18-szor akkor kezdődött az Anglia-Kongó mérkőzés, és sokáig a Kongó vezetett, majd pedig második fél időben az angolok fordítani tudtak, elsősorban ugye Harry Kane révén, aki két gólt is lőtt, és akkor így 2-1 lett a végeredmény, ezzel ugye Anglia jutott tovább. Majd jött a Belgium-Szenegál mérkőzés. Hát mondhatjuk, az is azért eléggé érdekesen alakult, ugyanis az 51. percben Szenegál 2-0-ra vezetett, és ez így volt egészen a 86. percig, akkor Romelu Lukaku lőtte egy gólt. Majd Yuri Tielemans érkezett a 89. percben, és ezzel 2-2 lett. Utána pedig akkor jött ugye a hosszabbítás, és hát a 125. percben szerezték a gólt a belgák. Tielemans ugye legkésőbbi gól a VB-k történetében egyébként. A 125. percben döntött el a Szenegál elleni meccset. Ilyen későn még nem lőtt senki sem gólt VB-n, meg hát ugye akkor így nem kellett 11-eseket lőni. És hát volt még egy mérkőzés ugye az éjszaka folyamán, az pedig az USA-Bosznia-Hercegovina mérkőzés éjjel 2-kor kezdődött, és hát úgy alakult, hogy az USA győzött 2-0-ra. Folarin Balogun a 45. percben talált be. Majd a 82. percben az amerikaiaknál kiállították Malik Tillmant, úgyhogy egy játékossal kevesebben játszottak, de még akkor így is, illetve Malik Tillman lőtte a második gólt, Florian Balogun pedig ki lett állítva 64. percben. No, így állt akkor össze az a mérkőzés. Kicsit összekevertük a neveket, előfordul, kora van még. Tehát a lényeg az, hogy az USA győzött 2-0-ra Bosznia ellen, úgyhogy megvannak akkor ezek a győztesek is, mi pedig most ismételten egyet zenélünk, utána pedig névnapot köszöntünk.

Szemek fulladok, ha beborul az ég, és a gondok is túl nagyok. Szorítja torkom a holnap, de bírom, még szavak alszanak a papíron. Süllyed a hajó, az örvény lehúz. Kövess el hibákat, mert abból tanulsz. Az eső csak mossa, de kitart a gát. Csak szállok tovább, mint egy vihar.

Ma, vagyis július 2-án Otto névnapot ünneplünk. Az Otto, a német Otto névből származik, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése pedig birtok, illetve vagyon. Amúgy pedig ma még ünnepelhetnek a Jenők, a Máriák és a Marciánok is. Úgyhogy névnaposoknak boldog névnapot kívánok, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Csütörtök van, július 2-a 5:51 perc a pontos idő. Ja, jó reggelt is kívánunk!

Ma egyébként Sarlós Boldogasszony napja is van, erről majd még szólni fogunk a délelőtt folyamán, meg arról is, hogy a sportújságírók napja is ezen a dátumomban. De most viszont még azért egy kis zene, hogy jól induljon a reggel, aztán pedig 6 órakor jövünk az információkkal.

6 óra, pontos idő, jó reggelt kívánunk, és akkor jöjjenek

0: lőzet és kisüt a nap. Helyenként viszont lehet némig is észak-keleti irányú szélre számítani majd. A hőmérséklet ma 23 és 28 fok közt alakul majd, tenger melléken 30 fokra lehet számítani. Muravidéken délután kissé felhős lesz az égbolt, és 27 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz, a nap folyamán némi kis gomoly felhőzet azonban majd képződhet az égbolton. No, és délután az ország középső részén nem lehet kizárni azt, hogy ne forduljon elő rövid kis futó zápor, másod viszont száraz idő lesz. A reggeli hőmérséklet holnap 10-15 fok között alakul, a nap folyamán pedig 24-29 fok közt lesz a csúcsérték. Szombaton és vasárnap is többnyire derült napos időjárás lesz, és kellemes hőmérsékletekkel, tehát ilyen 28-29 fok körüli értékekre lehet majd számítani meg. Lesz sok napsütés, tehát ideális. Na egyébként holnap hajnalban Buravidéken derült lesz az égbolt, 14 fokra számíthatunk, majd pedig délután kisebb felhős égbolt mellett 28 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, viszont nem kizárt, hogy helyenként egy-két csepp eső lesz, de nem kell túl nagy mennyiségű csapadékra számítani. Na és tegnappal ellentétben ma már van több időjárási adatunk. Nézzük akkor őket. Krány 19 fokos, Triglav-Kederécán 5 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 19 fokot mérnek, Maribor 17 fokos, Muraszombat 19, Ptuj szintén 19, és Celjében is 19 fokot mérnek. Koper 24 fokos, Lendván 19 fokot mérünk, Portoros 23 fokos. Na, Goricskóról viszont nem érkezett most még friss adat. Nézzük akkor azt, hogy Magyarországon hogy alakul majd az időjárás. Hát így. Ma a változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a késő délelőtti óráktól nyugat, észak-nyugat irányából fokozatosan szakarozik, csökken a felhőzet. Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Az észak-észak-nyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 19-25 fok valószínű. Zala és Vasvár megyére egyébként délután kissé felhős égbolt és 29 fok várható. Pénteken, vagyis holnap sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősebb vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat. Az északi szelet többen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye kissé felhős, 17 fok várható, délután pedig szintén kissé felhős égbolt mellett 28 fokra kell készülni, azonban záport nem lehet teljesen kizárni, tehát kialakulhat. Szombaton komoly felhős napos idő várható, néhol még zápor kialakulhat. A hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, néhol még zápor előfordulhat. Na nézzük még akkor a hőmérsékleteket is, azok pedig most így alakulnak. Véges Csabán 24 fok van, Budapest, Debrecen 22, Győr 20 fokos, Pécs 21, Sármellék 20, Siófok 22, Szeged 23, Szolnok 22, Szombathely 20, Lenti 18, Keszthely 20, Nagykanizsa 19. És akkor még az utak.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken zökkenőmentes a forgalom, azonban történt egy baleset a muravidéki autópályán, méghozzá a Cenkovai alagút előtt, tehát Szveti Júri környékén, Lendva irányában, ott a baleset miatt egy sáv zárva van, torlódás nincs, de akik esetleg arra tartanak, illetve Lendva felé tartanak ezen a szakaszon, akkor ezen a szakaszon legyenek mindenképp óvatosak. A távolabbra tartóknak pedig még megemlíthetjük azt, hogy akadozik a forgalom munkálatok miatt a kert Ukrajnai csatlakozásnál Ljubljana irányában, tehát ugye a Steyr autópályánál, ott torlódás alakult ki, nagyjából 9 perces késéssel kell számolni azoknak, akik tehát Ljubljana felé tartanak autópályán. 6:06

Na, Boszniában véget ért az év leghosszabb éjszakája, ami ugye legtöbben azt mondják, hogy szilveszter, hát náluk ez most tegnap volt egyébként, mert volt ugye a mérkőzés USA-Bosznia-Hercegovina, és hát a kormány megkérte a munkaadókat, hogy kicsit alkalmazkodjanak, tehát hogy a munkakezdés másnap, vagyis a mai napon egy kicsit később legyen, hogy akkor nézhessék a mérkőzést, ami ugye éjjel 2 órakor kezdődött, és hát sok helyütt a különböző vendéglátóipari egységek hajnali 6-ig nyitva voltak, tehát most nemrég zártak, hogy lehetett akkor ünnepelni, mert már egyébként az is ünnep volt, hogy a válogatott tovább jutott, és ahogy elmondták a kormánynál is, hogy ez egy nagyon nagy esemény, és több, mint sport, több, mint foci, mert egyesítette az országot. Tehát ugye tudjuk, Boszniában azért van 2-3 vonal, ami nem nagyon szereti egymást, és itt viszont mindenki akkor beállt a válogatott mögé. Jó, hát a győzelem nem jött össze, az USA győzött 2-0-ra, és hát ezzel akkor készülhetnek majd a belgák ellen, akik szintén győztek ugye Szenegál ellen egy elég érdekes mérkőzésen. 86. percig meg ugye a szenegáliak vezettek 2-0-ra, aztán 2-2 lett majd a VB történetek legkésőbbi gólja, a belgák ugye 125. percben szerezték, és akkor ezzel meg lett 3-2, úgyhogy lesz majd egy USA-Belgium mérkőzés. Na, az angolok is tegnap tovább jutottak, ők majd Mexikóval fognak meccselni. Most már akkor ezt is tudjuk. Meg azt is, hogy jön egy zene, hogy jól induljon a reggel, aztán jövünk is mindjárt vissza.

Na, ugye néhány párosítás megvan, néhány meccs pedig még hátra van, hogy megtudjuk, hogy ki kivel fog majd meccselni, és hát lesz három mérkőzés a mai nap folyamán, hát így idézőjelben a mai nap folyamán, ugyanis az egyik mérkőzés az ma 21 órakor kezdődik, ez a Spanyolország-Ausztria összecsapás lesz majd. Na, a többi mérkőzés már technikailag ugye holnapi napon lesz, például Portugália-Horvátország összecsapás is lesz, éjjel 1 órakor veszi majd kezdetét ez a mérkőzés. No, Svájc-Algéria mérkőzés pedig, ugye mi időnk szerint hajnali 5 órakor lesz majd, de látható ezek a meccsek várnak ránk, tehát a mai éjszaka folyamán. Most viszont vár ránk egy zene, 6:22 perc, pontos idő, csütörtök van, július 2-a.

Adra 25 perc a pontos ide, úgyhogy hamarosan már fél hét lesz, fél hétkor pedig reggeli terepjáróval várjuk Önöket, ma pedig egy témával.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, vagyis 6 óra 30 perc. Pontos időn július 2-a van, csütörtök, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol jön a reggeli terepjáró, és már van egy témánk, úgyhogy akkor ezt nézzük is meg. A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. soros ülésén megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadást. Az ülésen elbírálták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat is. A felhívásra az 5 település, mint a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 ezer eurót különítettek el. Fejér Ilona beszámolója következik.
2: A Moravszky-Toplice községi Magyar Önkormányzat tanácsa egyhangulag fogadta el a közösség tavalyi évi zárszámadását, amelyben az ellenőrző bizottság kivetnivalót nem talált. Az ülésen a dokumentumot Vugrinec Zsuzsi, a tanács elnöke mutatta be.
3: A bevételek tételén 395 ezer eurót könyveltünk el, a kiadások felén pedig 368 ezer eurót adtunk ki a 2025-ös évben. Volt még egy ellenk, ami 26 ezer euró, arra még nem érkeztek meg az év végéig a számlák, úgyhogy az az összeg is föl volt használva a 2025-ös évben. Legfőbb tételek közé tartoznak természetesen az épületek karbantartása, a magyar önkormányzat működtetése, a programok kivitelezése, akkor az egyesületek és az intézmények támogatására, ez is egy nagyobb tétel, ez is körülbelül 45 ezer eurót tett ki.
2: A tavalyi költségvetés bevételi összege rekordmagasságú volt.
3: Igen, egy külön tételünk volt a tavalyi évben, 100 ezer eurót kaptunk a gazdasági projektből, fel tudtuk ennek alapján természetesen újítani az alsó helységeinket, amit hivatalosan augusztus 22-én fogunk megnyitani.
2: A Moravszky-Toplice községi nemzeti közösség pályázatot hirdetett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek és civil szervezetek részére.
3: 11 egyesület jelentkezett be a pályázatra. Nagy hangsúlyt fektetünk természetesen a művelődési egyesületek támogatására, akik a kultúránk, hagyományaink, értékeink, identitásunk hordozói, de nem feledkezünk meg a másik egyesületekről sem. Tűzoltó sport és más kézműves egyesületekről úgy szintén nem. Az igényelt támogatás összege volt 42 ezer euró. 30 ezeret írtunk ki, úgyhogy ezt felosztottuk az egyesületek között.
1: Na ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és tudják a honlapunkat teljes terjedelemben is meg tudják hallgatni, és más terepjárókat, meg más műsorokat is, és még egyébként is sok mindenre hasznos és használható a honlapunk mmr.si. Mi pedig jó reggelt kívánunk!

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújt.

A szlovén női röplabda válogatott pedig lejátszotta a visszavágót, ugye Szlovákia volt az ellenfél az elődöntőben az Európa Ligában, és hát Szlovákiában is már volt a meccs, ott 3-0-ra győztek a szlovének, és most a visszavágón hazaipán is úgy szintén 3-0-ra győztek, ezzel pedig akkor bejutottak a döntőbe, ott pedig akkor Svédország lesz majd az ellenfél. Egyébként a szlovén hölgyekkel is mondták, hogy ők mindenképp azt akarják, hogy meg is nyerjék ezt az Európa Ligát, nem csak, hogy döntőt játszanak. Egyébként ugye Svédország pedig Magyarország ellen jutott tovább, tehát sajnos nem valósult meg a szlovén-magyar döntő, pedig az azért érdekes lett volna. Az elsőt ugye a svédek nyerték Magyarország ellen 3-2-re, most pedig 3-1-re, és akkor így Szlovénia-Svédország döntő lesz az Európa Ligában, női röplabdában. 6:39 perc, pontos idő, jó reggelt, zene!

Tegnap megkezdődött az átigazolási idény az NBA-ben is, tehát hogy az észak-amerikai kosárlabdaligában, és tegnap jött ugye az a hír, hogy LeBron James bejelentette, hogy akkor folytatja, de távozik a Lakerstől. Valószínűleg akkor egy évet még játszani fog, hogy hol? Hát azt még nem lehet tudni, legtöbben a Golden State-re tippelnek. Na viszont akkor a Lakers egy órával később bejelentett négy érkező játékost. Az egyik Walker Kessler, a másik Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes is érkezik, valamint Colin Sexton. Ebből is már akkor látszik, hogy Luka Doncsicsnak teljesen új környezete lesz majd, hát reméljük, hogy gyorsan megszokják majd egymást a játékosok. 6:42 perc a pontos idő, az itt az LMR július 2-a van.

Na, jó reggelt kívánok, 6 óra 47 perc. Pontos, de ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és ma ugye a sportújságírók napja is van. Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, mert van ilyen is, 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésén, és hát magyar javaslatra egyébként július 2-át a sportújságírók napjában nyilvánította. Annak emlékére, hogy az AIPS, tehát ugye a Sportújságírók Szövetsége, Nemzetközi Sportújságírók Szövetsége július 2-án alakult meg 1924-ben. 1995-ben ünnepelték először ezt a napot, tehát 32 éve, hogy létezik Sportújságírók napja, úgyhogy ma többek közt akkor ugye ezt is ünnepeljük. Meg azt, hogy jön egy zene.

6 óra 51 perc, a pontos idő 9 perc múlva, tehát 7 óra lesz, akkor majd jön Fitcher Ines, hozza a friss híreket, és el is mondja őket természetesen. Mi pedig utána majd belelapozunk az évforduló naptárba, meg lesznek majd információk is. Addig pedig akkor, mármint most 7 óráig, szóljon egy kis zene, csak is, hogy jól induljon a reggel, meg hogy szép napunk legyen. Hát úgy tűnik, hogy az lesz, majd felszakadozik majd ugye a felhőzet, és azért felfrissülés is jött, lehet még lélegezni, úgyhogy használják ki a mai napot. Nálunk pedig szól a zene, 7 órakor meg friss hírek.

0: szív.
1: Reklám.
2: Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban a magyar nyelvterület déli tájaira kalauzoljuk Önöket a Bánságtól az aldunai székely falvakon át a Nyugat-Bácskáig. Tartsanak velünk csütörtökön este 17.

0: legváltozatosabb magyar zenét.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. Újabb rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a Szlovén Svoboda, az SD, a Levica és a Vesna képviselőcsoportja. A javaslat szerint parlamenti vizsgálat indulna a Black Cube ügy és a pártok feltételezett kerülő finanszírozása miatt. A képviselők emellett napirendre vennék a nyugdíjtörvény módosítását, valamint egy olyan törvényjavaslatot is, amely megtiltaná, hogy közintézményekre jogszabályi felhatalmazás nélkül például Ukrajna, Palesztina vagy az LMBTQ közösség szivárvány zászlaját kitűzzék. Égett a Hortobágyi Nemzeti Park területe. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között, több mint 96 hektár

0: Ebben a vizsgálat megállapítja, hogy a szervezet megsértette az Európai Unió alapvető értékeit, megfoszthatják európai párt státuszától és az ezzel járó uniós finanszírozástól. A kezdeményezést több mint 180 európai parlamenti képviselő támogatta, és várhatóan a jövő heti strasbourgi plenáris ülés is jóváhagyja. Az eljárás ugyanakkor nem érinti az európai szuverén nemzetek parlamenti frakciójának működését és képviselőinek mandátumát. 1940-re emelkedett a múlt heti Észak-Venezuelát sújtó kettős földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengésekben több mint 10 000-en megsérültek, és több 10 000 ember kórházakban vagy ideiglenes táborokban látnak el. A venezuelai hatóságok szerint eddig több mint 6 000 embert mentettek ki élve, miközben az ENSZ továbbra is több 10 000 eltűnten számol. Az UNICEF becslése szerint a katasztrófa miatt mintegy 1,8 millió ember szorul humanitárius segítségre. Sport. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói válogatottat az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján.
1: Időjárás.
0: A nap első felében többnyire erősen felhős lesz az ég, majd napközben fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Felerősödik az északkeleti szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki autópályán baleset miatt lezárták a külső sávot a Cenkova alagút és Szveti Júri között Lendva irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök.
2: A Moravidék hullámhossza.
1: MMR.

Na, lapozzunk bele akkor az évforduló naptárba, és hát ugye július 2-a van, az év 183. napjánál tartunk, és 182 nap maradt még, tehát éppen akkor így átestünk a felét. És nézzük is akkor az eseményeket, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. Az egyik ilyen érdekes, hogy például 1975-ben ezen a napon lett létrehozva a Maribori Egyetem. Tehát ez akkor a mai dátumhoz fűzhető. Szintén, hogy ezen a napon 1937-ben megszületett a szlovén énekesnő Majda Szepe, valamint Emma Klinec is ezen a napon született 1998-ban, ő ugye szlovén síugróhölgy. Na de, említettük már hajnalban, és majd szólunk róla később részletesebben, hogy Sarlos Boldogasszony napja van, valamint ugye a sportújságírók napja. Hofi Géza, humorista, pedig ezen a napon született 90 évvel ezelőtt 1936-ban. 73 éve Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé, aki ezt a tisztséget először 1955, április 14-ig töltötte be. Nyíregyházán megszületett Friderikusz Sándor újságíró, Pulitzer díjas író, showman. Friderikusz 68 éve született 1958-ban. 755 éve pedig Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király, 1271-ben tehát. Elhunyt Nostradamus francia orvos, az asztrológus, jövendőmondó, 460 évvel ezelőtt 1566-ban tehát. Na és július 2-án történt, amikor megszületett Csernek és Tárkői Dessőfi Astrid Honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike, 1802-ben született. 182 éve pedig először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt, 1844. július 2-án tehát. Moritz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő 147 éve született 1879-ben. Július 2-án történt az is, amikor első próba útjára indult Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó. Ugye Zeppelinként ismerünk. 126 évvel ezelőtt indult első próba útra. 104 éve pedig megszületett Pierre Cardin, francia divattervező. No, a mai dátumhoz fűzhető pedig akkor az is, hogy 2015-ben, tehát 11 évvel ezelőtt elhunyt a legendás szlovén zenész és zeneszerző, Slavko Avsenikről van szó. Hát ugye őt talán külön nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, és ugye Európa szerte is óriási sikereket értek el, sőt, tengeren túlon is, és az egyik legismertebb daluk, az ugye Nagolici, Németországban és a német nyelvterületen is nagyon ismert, ott trompéten szólóként szokták emlegetni, de akkor hallgassuk is meg, emlékezzünk Slavka Osszenikre, itt van a Nagolici, aztán jövünk mindjárt vissza.

Na ez volt, tehát akkor a Nagulici, és ugye az Auszenik együttest hallhattuk ezen a napon. 2015-ben hunyt tehát el Slavko Auszenik, a szlovén zene legendája. És ezen a napon történt az is, hogy megszületett Jakab György zeneszerző, énekes, a Neoton Familia billentyűse, 76 évvel ezelőtt született ő. 65 éve pedig öngyilkos lett Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. Hát ugye, akiért a harangszó, vagy az öreg halász és a tenger, csak hogy két művét említsük. 1961-ben lett öngyilkos Hemingway. Sam Moore Walton megnyitott az első Walmart üzletet 64 évvel ezelőtt. És ezen a napon hunyt el Vladimir Nabokov, orosz származású amerikai író, fordító, kritikus. 49 évvel ezelőtt, mondjuk az egyik ismert műve a Lolita. Lee Remick színész 35 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon hunyt el James Stewart, Oscar-díjas amerikai színész, 29 évvel ezelőtt, 1997-ben. Ehhez a naphoz fűződik még a következő esemény is, hogy megszületett ifjabb Mucsi Sándor színész rendező, aki főként vígjátékokban és zenés darabokban játszott. 75 éve született. Budai László futballista, legendás aranycsapat jobb szélsője, 43 évvel ezelőtt hunyt el, 1983-ban. Jean-Jacques Rousseau, svájcia, francia filozófus, író és zeneszerző, 248 évvel ezelőtt hunyt el, tehát 1778-ban. És a mai napon, 1951-ben, július 2-án, tehát vagyis 75 évvel ezelőtt, megszületett Pataki Attila, az együttes énekes, tehát az Edda együttes énekese, ugye. Úgyhogy jöjjön is akkor az Edda, tőlük szól, az Ez Más.

Na, szóval tehát akkor az Edda, ez más, és ugye Pataki Attila ezre napon született július 2-án. Mi pedig hamarosan majd jövünk vissza, akkor pedig már információkkal.

0: Na, ugye tegnap érkezett egy hideg front, és felfrissítette a levegőt. Helyenként némi gondokat is okozott ugye a rengeteg lezúduló és gyorsan lezúduló eső, például Egerszegen és Egerszeg környékén. Csatornarendszer nem tudta elnyelni a rengeteg vizet, ami így hirtelen érkezett, és akkor ugye hömpölygött az utakon. De viszont jött azért a felfrissülés is. Na nézzük, hogy alakul tovább akkor az időjárás. És kezdjük Szlovéniával. Ma a kezdetben még többnyire felhős, borult időjárásunk lesz, és hát ugye ezt látjuk is, ha kinézünk az ablakon. Viszont a nap folyamán fokozatosan majd és szépen lassan felszakadozik a felhőzet, és egyre több lesz a napsütés. Némi kis északkeleti irányú szélre azonban lehet majd számítani. A hőmérséklet ma kellemes 23 és 28 fok közt alakul majd. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz. A nap folyamán némi kis gomoly felhőzet azért képződhet majd az égen, és délután nem lehet kizárni azt is, hogy helyenként kisebb záporok kialakuljanak, de nem kell nagy mennyiségű csapadékra számítani. A holnap reggeli hőmérséklet 10 és 15 fok közt alakul, a nap folyamán 24 és 29 fok közt lesz a csúcsérték. Szombaton és a vasárnap többnyire derült napos időjárás lesz, és kellemes nyárias hőmérsékletekkel, ami azt jelenti, hogy nem lesz túl meleg, nem lesz hőség. Moravidéken ma délután egyébként kisebb felhős égbolt mellett 27 fokra számíthatunk. Holnap hajnalban derült lesz az égbolt, 14 fok lesz, na aztán akkor délután pedig kisebb felhős égbolt mellett 28 fokra lehet számítani. Egy-egy kisebb futó zápor azonban előfordulhat majd. Nézzük akkor a hőmérsékleteket, hogy is alakultak most ebben az időtájban. És hát Krány 19 fokos, Kredaricán 5 fokot mutatnak a hőmérők, fővárosban 20 fokot mérnek, Maribor 18 fokos, Muraszombat jelenleg 20, Ptuj úgy szintén 20, és Celjében is 20 fokot mérnek. Koper 24 fokos, Lendván 20 fokot mérünk, Portoros 24 fokos, Goriskorról pedig sajnos nincs friss adat. Viszont van előrejelzésünk Magyarországra, az pedig így hangzik. Ma a változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Az észak-észak-nyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. Zivatar a környezetében is lehet szélerősödés. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul. Késő este 19-25 fok valószínű. Zala és Vasvár megyére pedig azt mondják már a meteorológusok, hogy kissé felhős idő lesz, és 29 fok várható. Pénteken, tehát holnap, sok napsütés várható Magyarországon, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősebb vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat. Az északi szele többen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 27-32 fok közé melegszik a levegő. Zalai és Vasvár megyére egyébként hajnalban kissé felhős égbolt várható 17 fokos csúcsértékkel, majd pedig délután 28 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete mindkét vármegyében, kissé felhős lesz az égbolt, és hát kisebb záporok előfordulhatnak. Szombaton gomoly felhős napos idő várható, néhol zápor kialakulhat. Vasárnap fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, néhol pedig zápor előfordulhat, és a hőmérsékletek továbbra is maradnak kellemesek 28-29 fok környékén. Ez azért mindenképp jó hír. Na de nézzük akkor a hőmérsékleteket jelenleg. Békés Csabán 24 fok van, Budapest 22, Debrecen 23, Győr 19, Pécs és Sármellék 20, Siófok 22, Szeged-Szolnok 23, Szombathely 20, Lentét 19, Keszthely 20, és Nagykanizsán is most 20 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig megnézzük, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravéréken nagyon fennakadások nélkül zajlik a forgalom. Tudják, hogy ilyen munkálatok folynak Lendva központjában. Kicsit figyelni kell, hogy merre mutatják az utat a jelzőtáblák, illetve ugye a Moravéréki autópályán és a Pince határátkelőtől Hosszúfalusi elágazásig munkálatok folynak. Egy sávon lehet közlekedni, tehát lassúbb haladásra kell készülni, de fennakadás, torlódás nincs. Egyébként pedig a rendőrség ma Gornya-Radgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Távolabbra tartóknak akarozik a forgalom Szlovenske Konyice környékén, ott ugye munkálatok folynak.

0: A családban nálatok mindenki magyar? A szülők közül?
1: Az apukám felére szlovén, meg az egyik mamám egyáltalán nem tud magyarul.
0: És akkor vele szlovénul beszélget?
1: Igen.
0: És így el tudod különíteni, hogy az egyik szülőhöz ilyen nyelven, a másikhoz meg másabb nyelven?
1: Igen, de tulajdonképpen az unokatestvéremnél is így van, és azért a két unokatestvérem tanítsák az apukájukat magyarul beszélni.
0: Elfogadja? Szeretne az apukájuk tanulni magyar nyelvet?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Meg az én kis testvérem, aki 4 éves, nem beszél sokat magyarul, és szlovénul többet beszél, mint én.
0: Hogy? Milyen nyelven beszélnek hozzá a szülők?
2: Apuka jobban úgy szlovénul. Meg az óvodában is csak úgy szlovén tanárnők vannak, óvónénik, nem meg magyarok nincsenek éppen.
0: Ugye, mitől függ az, hogy ezt szépen meg tudjátok őrizni a magyar nyelvet, illetve a tudásotokat? Mit kell csinálni?
2: Beszélni magyarul.
0: És hol kell beszélnetek magyarul?
3: A családban, iskolában, de ott két nyelvűn, meg ilyen városokban, mint Budapest,

Na még egyszer akkor csak gyorsan, így tő mondatokban, ugye a tegnapi mérkőzésekről: Anglia, Kongo 2-1, Belgium, Szenegál hosszabbítás után 3-2, USA, Bosznia, Hercegovina 2-0, ezzel akkor megvannak ugye a továbbjutók, Anglia, Belgium és az USA válogatottja. Ma pedig három mérkőzés lesz, tehát ma éjjel, mert pontosan ma egy mérkőzés lesz. Spanyolország, Ausztria 21 órakor. Portugália, Horvátország összecsapás éjjel 1 órakor kezdődik. No, Svájc, Algéria mérkőzés pedig hajnali 5 órakor. És akkor már csak három mérkőzés fog még maradni a következő napra, és akkor majd összeáll a legjobb 16 csapat is. Hát kíváncsian várjuk majd azokat a mérkőzéseket is, meg hát persze a maiakat is lehet majd akkor szurkolni, akár mondjuk Portugálnak vagy Horvátországnak, ugye éjjel 1 órakor lesz az a mérkőzés. Boszniában is nagy ünnep volt, még megkérte a kormány arra is a munkadókat, hogy ma később lehessen kezdeni dolgozni. Ilyen is van. Mi most zenével folytatjuk, 8 órakor hírekkel, következő órában pedig lesz majd 7 zeneszáma is.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Több mint 200 millió eurós beruházással új aszeptikus gyógyszergyártó üzemet nyit meg Ljubljanában a Novartis. A korszerű létesítményben steril gyógyszereket gyártanak és csomagolnak majd. A vállalat szerint ezzel tovább erősödik Szlovénia szerepe a cég globális gyártási hálózatában. A 2022-ben bejelentett beruházáshoz a szlovén állam 6,56 millió eurós támogatást nyújtott, és a fejlesztés várhatóan 121 új munkahelyet teremt. Lemondanak tiszteletdíjukról július 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, illetve azt a Semmelweis Egyetemnek ajánlják fel, közölte az alapítvány. A szervezet emellett bejelentette, hogy az átmeneti időszakban együtt működik a kormány által kijelölt miniszterrel, és úgyvívő jelleggel működik tovább. Feladatait a jogfolytonosság és az alapítványi vagyon megőrzésére korlátozva. Nagyszabású rakéta és drón támadást indított Oroszország Ukrajna ellen csütörtökre virradóra. Kijevben egy 9 emeletes lakóház és egy mentőállomás is találatot kapott. A mentőalakulatok nagy erőkkel dolgoznak a romok között. A hatóságok egyelőre

0: Ártatik. A 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválnak Bulgária ad otthont. Sport. A belga válogatott két gólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésén.
1: Időjárás.
0: A nap első felében többnyire erősen felhős lesz az ég, majd napközben fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Felerősödik az északkeleti szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon, a városi elkerülő szakaszokon, valamint az útlezárások környékén. Gyakoribb sebességellenőrzést ma a Gornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök. Gyászjelentések. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor hármas malomból. Temetése július 2-án csütörtökön 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor hármas malomból. Temetése július 2-án, csütörtökön 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjás Adela alsólakosból. Temetése július 3-án, pénteken 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 16 órától a helybeli halottas házba ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjas Adela alsólakosból. Temetése július 3-án, pénteken 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 16 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

8 óra 19 perc a pontos idő, és a Hadd menjen című dal szólt a 4-es Street, vagy a 4-es Street együttestől, és ez volt ugye a 7 zeneszám. Egy kis zenével még folytatjuk, aztán jövünk vissza majd érdekességekkel, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

8:30 perc, a pontos idő, tehát 8:30 van, és az elmúlt napokban ismét futó tűzként terjed a közösségi médiában egy állítás, amely szerint a Simpson család 1997-ben megjósolt, amely két válogatott jut be a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Rajongók közül sokan újabb jövőben látó pillanatként emlegetik az animációs sorozat egyik jelenetét, de az állítás lehet, hogy kicsit félrevezető. No, évek óta ugye napirenden van az a popkulturális legenda, hogy a sorozat, tehát ugye a Simpson család, számos alkalommal előre jelezte a jövő eseményeit, írja a Euronews. A rajzfilm sorozat állítólagos jóslatai között gyakran említik például Donald Trump amerikai elnökségét, Michelangelo David szobrának későbbi cenzúrázását, a 21, illetve a 21 Century Fox Disney általi felvásárlását, valamint a 2015-ös FIFA korrupciós botrányt. Ezek ugye mind előtte már megjelentek a rajzfilmben. Most egy újabb részlet került a figyelem középpontjába. Közösségi médiában terjedő bejegyzések szerint az 1997-ben bemutatott The Kertrich Family című epizód előre megmutatta a 2026-os FIFA VB döntőit. 9. évad egyik jelenetében valóban látható egy televíziós reklám, amely egy futballmérkőzést hirdet, amely találkozó célja annak eldöntése, hogy melyik a föld legnagyobb nemzete. A pályán pedig Mexikó és Portugália csapata szerepel. A jelenet létezése valóban igaz, azonban a hozzá kapcsolt jóslat nem egészen így van. Az epizódban sem a 2026-os év nem szerepel, sem arra nincs utalás, hogy a mérkőzés a labdarúgó világbajnokság döntője lenne, viszont Amerikában játszódik, ugye. A legenda most egyébként azért kaphatott új lendületet, mert Mexikó a 2026-os világbajnokság egyik házigazdája, és a jelenlegi lebonyolítás alapján elméletileg ugye az sem kizárt, hogy Mexikó és Portugália akár egymással találkozhat a fináléban. Hát meglátjuk majd, ha a Simpson családnak esetleg megint igaza lesz-e ilyen formában, de az biztos, ha Mexikó és Portugália jut a döntőbe, akkor új világbajnokunk lesz, ugyanis közülük még egyik sem nyerte meg a világbajnokságot. Mi pedig folytassuk zenével akkor.

Na, ugye valamikor régen Sopron nincs olyan messze Muravidéktől, ahol lehetett menni a Volt Fesztiválra, az most már ugye nincs, viszont van helyette más, és idén július 2-a, tehát mától, és július 4-e között a Lővérekben várják a Sopron Fest fesztiválozza közönségét. A rendezvény megelőző bemelegítő napokon városszerte 80 helyszínen 300 programmal készülnek helyeknek és a turistáknak is. Tehát nem csak ugye a fesztivál helyszínén, hanem a városban is számos rendezvény, tehát akár oda sem lehet akkor látogatni. Na, az idei Sopron Festen 8 év után tér vissza a magyar közönséghez a The Prodigy csapata, de nemzetközi sztárok mellett a hazai könnyű zene élet színe java és színpadra lép. Érkeznek ugye majd a legnagyobb aréna sztárok is, köztük mondjuk Azaria, Halott Pénz, Jude Law, Betonhofi, Bagosi Brothers Company, Walmar, Velhero, vagy éppen ugye a Párnográszt. De fellép többek közt Pogány Induló, Blaha Louisiana, Carson Coma, Pál utcai Filuk, Airi Mafia, LL Junior, Curtis, Animal Cannibals, és még lehetne őket sorolni. De legendák is jönnek, például ugye Demjén Ferenc, aki ugye díjat is kapott a várostól, meg Szikora Robi és az Ergo is ott lesz, vagy Kis Pál és a Borz, de retro képviselők is jönnek, mint a Groove House vagy az FLM is. Na, a különleges atmoszféra jó helyszínen még titkos és varázslatos színpadok is várják a rajongókat, hogy mik azok ma majd kiderül, és hát ugye a mai generáció kedvence is majd ott lesznek többek közt. Úgyhogy hamarosan kezdődik, tehát ugye július 2-ától egészen 4-ig Sopronban a Sopron Fest. Tehát ha valaki jó kis programot keres és kedve van utazni, Sopron nincs olyan messze, akkor még Muravidékről is látogatható. Egy kis zene.

Na 8:51 perc lesz lassan a pontos idő, és hamarosan ismételten majd friss híreket hallhatnak. Itt a Muravidéki Magyar Rádióban Ticser Inesztől, ugye a délelőtti hírszerkesztőnktől. Na, a következő órában pedig jelentkezik majd a Friss című műsor, sőt, apró hirdetések is lesznek, úgyhogy számítunk majd önökre. Tartsanak velünk a következő órában, és jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsári Nesz hírszerkesztőt hallják. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a szlovén rendőrség Császna Prometna elnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők biztonságosabban közlekedjenek és felhagyjanak a veszélyes vezetési szokásokkal. A rendőrség emlékeztetett, tavaly a 3 nyári hónapban 50-en haltak meg közlekedési balesetben. A nyáron ezért fokozott ellenőrzésekre lehet számítani. A kampány emellett a gyorshajtás, az ittas vezetés és a vezetés közbeni mobiltelefon használat veszélyeire is felhívja a figyelmet. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derült ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatálya. Mintegy 4,25 milliárd cseh korona, vagyis csaknem 68 milliárd forint osztalékot kapott tavaly André Babis az Agrofern koncerntől, derült ki a cseh miniszterelnök interjújából. Babis elmondta, hogy az osztalékot még azelőtt vette fel, hogy az Agrofern részvényeit egy megbízotti alapba helyezte a cseh összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelően. A cseh törvények értelmében ugyanis kormánytag nem lehet olyan vállalat tulajdonosa, amely állami támogatásban részesülhet. Nigerben legalább 16 embert vettek őrizetbe az azonos neműek közötti kapcsolatot büntető új törvény alapján. A márciusban hatályba lépett jogszabály 5-10 év börtönnel és pénzbírsággal sújtja a melegeket. A Reuters szerint a letartóztatottak között magas rangú rendőrségi és vámhatósági tisztviselők, valamint civilek is vannak. Korábban a nyugat-afrikai országban az azonos neműek házassága tiltott volt, de a beleegyezésen alapuló azonos nemek házassága tiltott volt, de a beleegyezésen alapuló azonos nemű kapcsolat önmagában nem.

0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódás alakult ki Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornja Radgona környékén végeznek a rendőrök.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Kuki és Tim Karner, ismert magyar lemezlovasok és zenei producerek közös munkáját, hiszen rendszeresen dolgoznak együtt különböző elektronikus zenei projekteken. Ezúttal Kuki és Karner aranytálcán kínálja az egyik legerősebb kollabjukat. A Fire egy precízen felépített, rendkívül erős zenei irányzattal rendelkező kollaboráció, ami a visszafogott, mégis erőteljes hangulatával már az első pillanatban beszippant. Ez a dal egy igazi vidám nyári hangulatot idéző sláger, amiben az előadók megtalálták az arany középutat. A nem túl durva, lágyan simogató basszusokon túl azonnal felismerhető és énekelhető a dallam, amihez Kuki zenei előképzettsége is nagyban hozzájárult. Franciaországban 10 éven keresztül zongoráztam, 7 évig doboltam. Ráadásul édesapám is zenész volt, így nagyon jó a fülem a minőségi zenéhez, ezért egészítjük ki jól egymást Karnerrel. Nagyjából 10 éve ismerem őt, és most a 4. közös dalunk érkezett, mesélte Kuki. Bátran mondhatom, hogy tökéletes az összhang kettőnk között. Nagyszerűen tudjuk megvalósítani a másik ötleteit, és a stúdióban is hamar ráérzünk a jó irányra. A végeredmény pedig elnyerte mindkettőnk tetszését. Igyekeztünk úgy megalkotni a felvételt, hogy az mind a magyar, mind a nemzetközi piacon is megállja a helyét. Ez a dal hűen tükrözi a két előadó közös gyökereit, a klub szcéna iránti mély elkötelezettséget és a sablonok teljes elutasítását. Emiatt is működik ennyire a Fire, hiszen a különböző zenei világok fő találkozási pontja, amelyet nem az elvárások, hanem a tiszta megérzések és az erőteljes vibe formáltak. Jön tehát Kuki és Karner és a közös dal a Fire.

Na, ebben az órában ugye hallhatok a Friss című műsort, és még egy kis zene érkezik, majd hamarosan kezdetét veszi az apró hirdetések rovat, úgyhogy számítunk az önök apró hirdetéseire, addig meg még kicsit zenéljünk, hogy jól induljon ez a nap.

0: Nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Kezdődnek az apró hirdetések, és két hirdetés már érkezett is hozzánk e-mailen keresztül, illetve Facebookon keresztül, így hangzanak. Az egyik, lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszűrtesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. 0036 70 932 74 75 a telefonszám. Valamint az Őrségben eladó egy favázas és egy vasvázas faipari marógép és egy faipari eszterkagép. Mind a három 380 voltos motorral. Tovább eladó két darab 215/65 R17-es Hankook Ventus 99V SUV 2 két szezon futott nyári gumi. Érdeklődni pedig akkor a következő telefonszámon lehet 0036 30-as 286 38 30. A mi két telefonszámunkat meg bizonyára ismerik, de azért elismételjük. 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről pedig 00 386 2. Úgy kell először tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Tehát következő percekben akkor apró hirdetések, mint a Moravidéki Magyar Rádióban.

Na, eddig tartottak tehát akkor az apró hirdetések, illetve az apró hirdetés című rovatunk, és két hirdetés érkezett hozzánk a mai nap folyamán, ezek pedig akkor a következők. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 0036 70 932 74 75. Az őrségben pedig eladó egy favázas és egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind a három 380 voltos motorral. Tovább eladó két darab 215x65x17-es Hankook Ventus 99V SUV 2 két szezont futott nyári gumi. Telefonszám 0036 30-as 286 38 30. És hogy ezeket az apró hirdetéseket megtalálják a honlapunkon is, mmr.si, beírják, és kicsit lefele kell görgetni, a nagyban írja akkor, hogy apró hirdetések, rákattintanak, és akkor ilyen dátumszerű bontásban vissza tudják őket nézni, akár régebbieket is. Illetve ma délután is lesz majd lehetőség feladni apró hirdetést 14 óra után, éljenek akkor is a lehetőséggel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsári Nesz hírszerkesztőt hallják. 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovec Imre, Kossuth és EBL díjas építész, aki 1992-ben a szevillai világkiállításon aratott sikert a magyar pavilonnal. Ehhez szerezte a zenét Kis Ferenc. Majd ennek nyomán készült el a Hét Torony című táncelőadás, amit ma este 7-kor tekinthet meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, a Duna Művész Együttes előadásában. A magyar kultúrtörténetben gyakran feltűnő legenda a tánc nyelvén fejezi ki azt, amit Makovec az építészetben megteremtett. Az Egyesült Államok július 31-ig meghosszabbította a szerb Nész olajvállalat szankciós mentességét, így a cég továbbra is importálhat nyersolajat. A haladék újabb időt biztosít a MOL-nak és a szerb államnak, hogy lezárják a Nész orosz tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat. A döntés azért kiemelten fontos, mert a Nész működteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, így kulcsszerepet játszik az ország üzemanyag ellátásában. A TikTok tulajdonosa, a kínai ByteDance, 39 milliárd dolláros adatközpontot épít Brazíliában, amely a vállalat legnagyobb Kínán kívül létesítménye lesz. A beruházás Ceará államban valósul meg, és várhatóan tovább erősíti Brazília szerepét a mesterséges intelligencia és az adatközpontok globális piacán. A fejlesztés egyben Luiz Inácio Lula da Silva elnök Kínával kiépített gazdasági kapcsolatai egyik legjelentősebb eredménye. Pozitív előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti dohai közvetett tárgyalásokon, közölte a katari külügyminisztérium szóvivője. A Katár és Pakisztán közvetítésével zajló egyeztetések célja az iráni konfliktus lezárása, valamint egy átfogó béke megállapodás előkészítése, amely az iráni atomprogramot is érintené. A következő tárgyalási fordulót Ali Khamenei volt iráni legfelső vezető temetése után tartják meg, akit az Irán elleni támadásokban öltek meg. Donald Trump amerikai elnök szerint a dohai egyeztetések jól haladtak. Sport. A labdarúgó világbajnokságon a 16 közi jutásért ma Spanyolország Ausztriával meccsel, de éjfél után már pénteken jön a Portugália-Horvátország rangadó, illetve később a Svájc-Algéria találkozó is.
2: Időjárás.
1: A nap első felében többnyire erősen felhős lesz az ég, majd napközben fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Felerősödik az északkeleti szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul. 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.

Ebben az órában már mint 10 és 11 óra közt azért jelentkezik majd még a Tech műsor is hamarosan, aztán a következő órában pedig egy színes összeállítás várja önöket méghozzá kétnyelvű oktatásba vetett őszinte hitről. Varga Stefán István, földrajz és történelem tanár. Vele van egy beszélgetés, amit Botka Ágnes készített, és ugye a terepjáróban már lehetett hallani belőle egy részt, na annak a beszélgetésnek a folytatása következik a kétnyelvű területen élő magyar nemzetiséget érintő sajátos és általános kérdésekről, összevetve a tengermenéken élő olasz kisebbség gyakorlatával. Tehát ez várja önöket a következő órában. Délután viszont 15 órakor jelentkezik majd a terepjáró, benne pedig négy témával találkozhatnak. Az egyik, dr. Bence Lajos muravidéki magyar író és költő tegnap ünnepelte 70. születésnapját. Egy jeles alkalomból családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet együtt köszöntötték a József Attila díjas alkotót. Erről akkor majd hallhatnak részleteket a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy idén, július 1-én a nyár legforgalmasabb időszakának kezdet előtt a rendőrök nem csak a veszélyekre figyelmeztetnek, hanem arra is kérik a közlekedőket, hogy változtassanak szokásaikon. Ezért elindítják a hashtag Csasznapromettet, tehát közlekedési bejtszó kampányt, amely arra buzdítják a sofőröket, hogy válasszák ki saját vállalásukat a biztonságosabb közlekedési magatartás érdekében, és tartsák is magukat hozzá, legalábbis júliusban, meg hát ha lehet akkor bár után. Na is ugye. Na erről akkor jönnek majd részletek ugye a terepjáróban. A mai terepjáróban két táborban kaphatnak ízelítőt, az egyik Dobrunakon zajlott, háromnapos kézműves napközés tábor, teli volt alkotással, játékkal és tánccal. A tegnap befejeződő tábort a Dobrunak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség szervezte meg. Jönnek majd akkor ugye a részletek. És Völgyi faluba is utazunk, ahol a négy napos népzenei tábort szervezett a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel karöltve. A táborban az általános iskolások a népdaléneklési és népzenei tudásokat bővítették. A két táborról akkor majd Szőke Krisztina készít riportot, és hallható lesz majd ugye a terepjáróban, 15 órakor. Most pedig egy kis zenével folytatjuk, 10:21 perc, a pontos idő csütörtök van, július 2-a.

10 óra 25 perc a pontos idő, és csütörtök van, ígértük, ugye, hogy jelentkezik majd a Tech műsor, és ez így is lesz. Mindjárt jön egy zene, utána pedig akkor várjon önöket Szabó Márk és a technológiai hírek.

Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI előzetes egyeztetéseket folytat arról, hogy az amerikai szövetségi állam 5%-os részesedést kapjon a cégben. A javaslatot Sam Altman és az OpenAI vezetői egy olyan szélesebb konstrukció részeként vetették fel, amely értelmében az USA nem csak az OpenAI-ban, hanem elvileg a legfontosabb amerikai AI cégekben is 5%-os részesedést szerezhetne, például az Anthropic-ban, a Google-ban vagy a Meta-ban. Nem világos ugyanakkor, hogy ezek a cégek támogatnák-e az elképzelést. Az sem világos, az állam pontosan milyen jogi formában szerezne részesedést a vállalatokban. Altman érvelése szerint a kormányzati részesedés módot adna arra, hogy az AI boomból származó pénzügyi nyerességből a társadalom is részesüljön. A terv illeszkedik Donald Trump kormányzatának elképzeléseihez is. Az amerikai elnök korábban már beszélt arról, hogy az állam részesedéseket szerezhetne stratégiai cégekben, akár egy állami vagyonalapon keresztül. Az eset pikantériája, hogy az OpenAI eleve egy non-profit vállalkozásként jött létre, és csak később vált piaci alapú céggé. Sokan bírálták már eleve azt a lépést, így most Altman ötlete egyesek szemében meglehetősen arcátlannak tűnik, és egyetlen céljának azt tekintik, hogy enyhítse az AI cégekre nehezedő egyre nagyobb nyomást. Közismert, hogy a mesterséges intelligencia működtetése óriási erőforrásokat igényel. Ez nem csak a felhasznált energiára, hanem a számítási kapacitásra is értendő. Rengeteg memória és processzor kell ahhoz, hogy az algoritmusok gyorsan és hatékonyan működjenek. Emiatt óriási ezekre a kereslet. Az eszközök legnagyobb részét az AI-t működtető cégek veszik meg, ez pedig elképesztő mértékben hagyja fel a két alkatrész árát. Ezzel el is érkeztünk a globális memóriaválság okához. Az a tény, hogy egyre drágábbak a mobilok, játékkonzolok, laptopok és gyakorlatilag minden, amelyhez memória vagy processzor kell, rendkívül frusztráló. Olyannyira, hogy nemrég egy csoportos keresetet adtak be az egyik kaliforniai bíróságon, amelyben például a Samsungot és a Micron citálnák bíróság elé. A vád szerint a vállalatok összejátszhatnak egymással is, rögzíthetik a termékeik árait. Ez az elmúlt években mintegy 700%-os áremelkedéshez vezetett. Hogy mi lesz a kereset vége, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy a kartellezés igen súlyos vád, főleg akkor, ha globálisan ekkora problémát okoz. Ha azonban a bíróság bizonyítottnak találná a vádakat, az jelentős átalakulást hozna a RAM piacon, az árak pedig hosszú évek után ismét normalizálódhatnának. A Google még a májusi fejlesztői konferenciáján jelentette be, hogy hamarosan új AI funkció kerül a Gmailbe. Ez a Gmail Live, amelynek lényege, hogy a felhasználók a jövőben hangalapú keresést is végezhetnek a fiókjukban. És ez most jött el, ugyanis elindult a funkció beta tesztelése. Néhány androidos, valamint iPhone-os felhasználók számára már a nyáron megjelenik a funkció a Gmail appben, később pedig a Google AI Pro és Ultra előfizetői is használhatják majd azt. A Google már készített egy ilyen megoldást, a Gemini Live-ot, amely lehetővé teszi, hogy a chatbot felhasználói élőszóban tegyenek fel kérdéseket, vagy adjanak utasítást a mesterséges intelligenciának. A vállalat jelenleg azon dolgozik, hogy ezt a funkciót minél több szolgáltatásába beépítse, így a Gmail mellett a dokumentumok, a Drive is megkapja majd a saját funkcióját. Aki azon felhasználók között szerepel, akik próbálgathatják az újdonságot, azoknak egy live ikon jelenik meg a Gmail kereső sávjában, aminek megérintésére a Gemini gombja jön elő. Aki erre rákoppint, annak a Gmail Live teljes képernyős módban indul el, a rendszer pedig figyelmeztet, hogy egyelőre csupán béta változatról van szó. A Gmail Live mögött dolgozó Gemini-tól meg lehet kérni, hogy keressen ki bizonyos leveleket. Hogy mikor válik széles körben elérhetővé az újdonság, egyelőre nem ismert. A GIF-ek az önkifejezés fontos eszközei lettek a digitális térben az elmúlt években. A piacon több nagy szolgáltató is van, amely biztosít ilyen rövid mozgóképes tartalmakat az üzenetküldők és más nagy platformok számára. Egy jelentős szereplő azonban most búcsúzik, legalábbis részben. Június 30-án leállt a Tenor apija, ami annyit jelent, hogy a különféle szolgáltatások elvesztették a hozzáférésüket a Google tulajdonában álló GIF szolgáltató könyvtárához. A Tenort olyan nagy platformok használták korábban, mint az X, a Discord, a Blue Sky vagy a WhatsApp, vagy régebben a Facebook Messenger. A Tenor már egyik említett platformon sem érhető el, ugyanakkor nem is szűnik meg. A honlapja továbbra is elérhető, ahogyan a Google saját szolgáltatásaiban, például az üzenetekben is lehet használni. Az érintett platformok már megkezdték az átállást. A Discord a GIF-it és a Clip-it kezdte tesztelni már januárban, míg a WhatsApp májusban már át is állt a Clip-ire. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Presser Gábor a Nők lapjának adott címlap interjújában mesélt arról, hogy 20 év után kiadja azt a dalt, amit még Andy Vajna egyik filmjehez, az Elemi ösztön harmadik részéhez írt, csak hogy a film végül sosem készült el, mint ismert, hogy a kétszeres, kétrészes filmsorozatnak Sharon Stone a főszereplője. A zenész úgy mesél, hogy véletlenül bukkant rá a zenére, amit évtizedekkel ezelőtt írt a néhai hollywoodi filmproducer kérésére. 44 évvel az elektromantik után az lesz az első instrumentális anyagom. Születésének története is nagyon különös. 2000-es évek elején egyszer csak csörgött a telefonom. Szervusz, Andy Vajna vagyok. Nem ismertük egymást, először azt hittem, a Ken hülyéskedik, mert ő bárkit tud utánozni, de láttam, hogy angol a szám. Kiderült, hogy Vajna épp Londonban volt a produceri csapatával az Elemi ösztön 2 bemutatóján, és úgy döntöttek, engem kérnek fel a folytatás kísérő zenejére. Megírtam, elküldtem. Egy hónap néma csönd. Egyszer csak felhívott Vajna, hogy sorry, nagyon tetszett nekik a zene, csak épp az Elemi ösztön 2 akkorát bukott a mozikban, hogy bele sem kezdenek a harmadik részbe, de nagyon köszöni. Igazi úri emberként viselkedett, idézi a story.hu a zenészt az interjúból, aki akkor bukkant rá az Elemi ösztön 3 zenéjére, amikor a koronavírus járvány alatt elkezdett rendet tenni a zeneszobájában. Egy fiók mélyén talált CD-re az volt írva, imaginary, tehát képzeletbeli. Jó zenének tűnt, még nem beugrott, hogy ez az Elemi ösztön 3 általam egykor elképzelt zenéje. Hirtelen óriási kedvem támadt ezt a munkát folytatni, és azóta évek alatt felvettem több, körülbelül 70 percnyi hangszeres zenét képzelt filmekhez. Presser Gábor hosszú egy nagy zenés könyvön dolgozik, amelynek a munkakönyv címet adta. A kötet egy összefoglaló művészkönyv, amelyben az összes dal szövege megjelenik, illusztrációkkal, lábjegyzetekkel és minden számra meghallgatható. A munkakönyvben helyet kap a zenék képzelt filmekhez című anyag is, amin a Covid óta dolgozik. Tehát jön akkor majd egy új zene, igaz, hogy instrumentális. Elkészült már anno a filmhez, csak hát ugye a film az nem készült el. 10:43 perc a pontos idő.

0: Váratlan bejelentéssel ért véget a kongói futballválogatott szövetségi kapitányának sajtótájékoztatója az Anglia elleni világbajnoki mérkőzés után. A csapat sajtófőnöke arról tájékoztatta az Atlantai stadionban összegyűlt újságírókat, hogy Sebastian Desabre édesapja elhunyt, de több részletet nem árult el ezzel kapcsolatban. Az 57 éves francia edző láthatóan meglepődött a bejelentésen, és csak annyit reagált, hogy köszönöm, majd elhagyta a termet. A furcsa jelenet gyorsan körbejárta a közösségi médiát, és sokan rácsodálkoztak arra, hogy Desabre ilyen módon értesülhetett édesapja haláláról. Egyesek a kongói válogatott amatőrségét is bírálták a bejelentéssel kapcsolatban. Bár úgy tűnik, hogy a francia edző megdöbbenve néz a kommunikációs felelősre a bejelentés hallatán, valójában az lepte meg, hogy ezt az információt megosztották a nyilvánossággal, írta a francia Le Parisien. Egy kongói újságíró, Stanis Bouyakeratsiamala szerint, aki egy hivatalos forrást idéz, a kongói DK szövetségi kapitánya valóban közvetlenül a mérkőzés előtt értesült édesapja haláláról, de ennek ellenére ragaszkodott az, hogy a kispadon üljön az Anglia elleni meccsen és irányítsa a csapatát, írta az X oldalán. Ezt az információt később Didier Dubimbon kongói sportminiszter is megerősítette. A kongói válogatott pozitív meglepetése volt a 2026-os világbajnokságnak. Csoportkörben döntetlen tértek el Portugália ellen és Anglia ellen is sokáig tovább jutásra álltak. Végül ugye Harry Kane extra klasszisa kellett ahhoz, hogy az angolok 2-1-re nyerni tudjanak a legjobb 32 között. Nem, de Desabre az egyetlen edző a világbajnokságon, aki a torna idején vesztette el az egyik közeli hozzátartozóját. Néhány nappal korábban hunyt el Didier Deschamps édesanyja, amiért a francia válogatott szövetségi kapitánya rövid időre haza is utazott a VB-ről, és kihagyta a norvégok elleni csoportmeccset. Tehát nem az volt akkor ugye a meglepetés az edző számára, hogy ami történt, hanem az, hogy bejelentették. Hát lehet, hogy előtte egyeztetni kellett volna. 10 perc múlva pedig 11 óra lesz. Na akkor jönnek majd ugye a friss hírek, és akkor a következő órában várja majd önöket a színes összeállítás, mi és mi is.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobb volt, de mégis.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják. Új logopédia szak indítását tervezi a Maribori Egyetem pedagógiai kara. A képzést az egyetem szenátusa már jóvá hagyta, jelenleg pedig a felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség elbírálására vár. A kezdeményezést az indokolja, hogy Szlovéniában, különösen az ország északkeleti részén súlyos logopédus hiány alakult ki, miközben egyre több gyermek szorul beszéd és nyelvfejlesztésre. A szakra évente 20 hallgatót vennének fel. Az első évfolyam várhatóan a 2028-2029-es tanévben kezdheti meg tanulmányait. Az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt kizárhatja soraiból a szlovén európai parlamenti képviselőt, Branko Grimst. A képviselőt a munkafegyelem hiányával, valamint azzal vádolják, hogy rendszeresen szembe megy a jobb közép és európai értékekkel, és nem a frakció munkáját segíti, hanem annak ellenében cselekszik. Grimst ellen a Néppárt korábban már szankciókat is alkalmazott, miután több alkalommal figyelmen kívül hagyta a frakció iránymutatásait, és kapcsolatba került szélső jobboldali politikai csoportokkal. Személyi változásokról döntött a magyar kormány. Felmentették a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát, valamint kezdeményezték Koltay András felmentését a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság éléről. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, hogy a kormány döntött a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Facebook oldalán azt írta, hogy több 100 000 gyermek családja részesül a támogatásban. A részleteket pedig csütörtökön ismertetik. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő újabb szankciókat sürget az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetek ellen a Kijevet ért súlyos éjszakai légitámadások után. Közölte, minél több civilt támad Moszkva, annál nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra. A támadásban a legfrissebb adatok szerint legalább 13 ember meghalt, 86-an pedig megsérültek. Sport. A szlovén női röplabda válogatott bejutotta az Európa Liga döntőjébe, miután Ljubljanában a visszavágón és magabiztosan 3-0-ra legyőzte Szlovákiát az elődöntőben. A fináléban Svédország lesz az ellenfele. A magyar válogatott ugyanakkor búcsúzott a sorozattól. Örebroban 3-1-es vereséget szenvedett Svédországtól a visszavágón, így nem sikerült bejutni a döntőbe.
1: Időjárás.
2: Többnyire felhős lesz az ég, majd napközben fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Felerősödik az északkeleti szél. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV. Történetét. Szlovén RTV.

0: Varga Stefán István földrajz és történelem tanárként végzett, majd az oktatásból került a Göntérházi kétnyelvű általános iskola élére. Ezt követően ismét tanított. Mindeközben a Szlovén Köztársaság általános oktatási szaktanácsának aktív tagjaként képviselte a kétnyelvű oktatás érdekeit az óvodai és általános iskolai szinten. Tagja volt a tankönyvkiadási és a nemzetiségi munkacsoportnak. Összekötő kapocsként működött a muravidéki kétnyelvű és az országos oktatási intézmények között a mandátuma végéig. A terepjáróban elhangzott rövidebb beszélgetés folytatása következik a kétnyelvű területen élő magyar nemzetiséget érintő sajátos és általános kérdésekről, összevetve a tenger melléken élő olasz kisebbség gyakorlatával. A riporter Botka Ágnes.
1: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb lehetőséget a változásra és az újításra Szlavko Gábor miniszter idejében a 9 osztályos program bevezetésével kaptuk meg. Ekkor lényegében az első 3 osztályba áthoztuk a kétnyelvű óvodából azt a modellt, amiről már szóltam, dr. Albina Nečaklyk, a szlovén és a magyar nyelv kötése ott az óvónőkre, itt pedig a tanárokra, és ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, mivel így lényegében az írás-olvasás tanítása az első 3 osztályban anyanyelven történhetett meg. Biztosítva volt a magyar nyelvű tanár, és mondhatom a 27 tanítási órából, kivéve a szlovén nyelvnél, a tanulók magyar nyelven kommunikáltak a tanárral. A 4-től a 9. osztályig pedig egy új formát vezettünk be, ami a magyar tannyelv és a szlovén tannyelvű csoportok. A szlovén tannyelvű csoportokat a szlovén tannyelvű tanulók, magyar tannyelvű csoportokat pedig a magyar tannyelvű tanulókra szántuk. Ezt el kell mondani, hogy a 9 éves programban az volt a meglepetés, hogy az iskola többet nem kérhette be a tanulóktól a nemzetiségi adatokat, így lényegében a kétnyelvű iskolában nem volt magyar és szlovén tanuló, így az igazgatók, így a tanároknál az a kérdés, hogy hogyan irányítsuk a gyerekeket, hogy a magyar tannyelvű csoportba iratkozzanak be, vagyis a szülők irassák be, ezt ugye nem lehetett irányítani, mert az alkotmány szerint a szülőnek van erre joga, hogy eldöntse. Így lényegében a szülők eldöntötték, hogy most magyar tannyelven vagy szlovén tannyelvön csoportokba iratják a tanulókat. A tannyelvű csoportok lényegében egészen a 4-től 9. osztályig valósultak meg, tehát a Lendva iskolán egy másabb formában, a kisebb iskolákban pedig az egyik tantárgynál két nyelvű óra volt, a második óra pedig tannyelvű csoportos, és itt mi sokkal több tantárgynál ezt meg tudtuk valósítani. Lényegében én úgy érzem, hogy ezzel valamiképpen mi visszahoztuk a magyar tannyelvi iskolát egy másabb formában, mint ami 59 előtt volt, mert ugye tudjuk, hogy az olasz területén szlovén tannyelvű és olasz tannyelvű iskolák vannak, mind a két iskola külön objektumban, tehát épületben folyik. A két nyelvű iskolában pedig így mi egy 3 tannyelvű programot kínálunk föl a szülőknek, és pedig úgy volt elképzelve, hogy a szlovén szülők a gyerekük számára a szlovén tannyelvű programot választják, a magyar nemzetiségű szülők a magyar tannyelvű, és azok a gyerekek, tanulók, akik nemzetiségileg vegyes házasságban élnek, azok pedig a magyart és a szlovén nyelvet első szinten, tehát magyar egy, szlovén egyes szinten tanulják, tehát ez a HOP, vagy a párhuzamos magyar-szlovén nyelv tanulása.
2: Nagyon kevesen választották ezt, annak ellenére, hogy ez egy lehetőség volt a tantárgyat nagyobb arányban anyanyelvi szinten tanulni.
1: Azt kell mondanom, hogy nagyon sajnálom, hogy ilyen kép mutatkozik erről a tannyelvű oktatásról. Ez pedig azért van, mert a legnagyobb iskola, a Lendvai iskolán egy másabb formában vezették be a tannyelvű oktatást, az pedig azt jelenti, hogy 2 tantárgynál az összes óraszámban. És el kell mondani, hogy Muravidéken egy ilyen forma kínálat, amikor a szülőnek fölkínáljuk, hogy a valamelyik tantárgyat csak szlovénul, vagyis csak magyarul tanulja, ezt a szülők nem fogják választani.
2: De ez nem csak magyar volt, csak szlovén, hanem nagyobb arányban magyar és kisebb arányban szlovén, illetve nagyobb arányban szlovén és kisebb arányban magyar.
1: Úgy írta a kivitelezési utasításban, úgy volt ez leírva, hogy a tanítás szlovénul, tehát a szlovén csoportban vagy szlovénul, a magyar csoportban magyarul folyik, és az összegzés, mint valamikor, ugye az összegzés és a szakkifejezések pedig a másik nyelvben, és akkor ez volt az a, mit tudom, 70-30 vagy valamilyen átlag. De az életben ez úgy történt, hogy nagyjából ugye magyar nyelven folyik a tanítás. Én azt mondom, hogy ezt be lehet bizonyítani, ugyanis az utolsó 10 évben, most már talán több mint 10 éve, több mint 100 magyarországi tanuló iratkozott be a kétnyelvű általános iskolákba, és pedig Lendvától egészen Pártosvalváig, ezen az éven már Dobrakra is járnak Magyarországról, és ez a 100 tanuló, akik lényegében az első osztályban úgy iratkoztak be, hogy szlovénul abszolút, ugye, nem tudtak beszélni. A kétnyelvű oktatásban nem volt semmilyen hiányuk, jól érezték magukat, bekapcsolódtak, és mondhatom, hogy ezek majdnem 100%-ban, de ha nem 100%, akkor nagy arányban az összes feleletüket elsőtől 9. osztályig magyar nyelven adták le, ami azt jelenti, hogy biztosítva van a tanulóknak a kétnyelvű tankönyv, magyarul felelhetnek, a szóbeli felelés, magyarul történik az írásbeli dolgozat, sőt, magyarul tudja megírni az országos felmérést, tehát lényegében minden területre biztosítva van a magyar nyelv használata.
2: Kétségtelenül, hogy felfrissíti a kétnyelvű oktatást, de nagy különbségek mutatkoznak a 4 általános iskola között. Más a helyzet Pártosfalván, Dobronakon, Göntérházán, illetve Lendván. Valahová többen iratkoznak, valahová alig-alig iratkoznak, miközben megpróbáljuk a kétnyelvű oktatást egy közös modell alapján vezetni.
1: A 100-valahány magyarországi tanuló, akik a kétnyelvű iskolákba iratkoztak, az ő hatásuk különböző volt a 4 kétnyelvű iskolán. Miért? Mert mondjuk a Göntérházi Pártosfalvi iskolában a tanulók száma az osztályokban 10 körül forog. Na most, hogyha 10 tanulóból 2-3, de volt, hogy 4 tanuló is magyarországi, tehát magyar tanuló kapcsolódott be, akkor egyszerűen megfordult az osztály, de sokszor azt szoktuk mondani, a folyosó nyelve, és azt vettem észre, hogy a szlovén tanulók alkalmazkodtak a magyar tanulókhoz, és magyarul kommunikáltak velük. Úgyhogy ezekben az osztályokban a magyar nyelv dominált, és ez valamiképpen engem úgy visszaemlékeztetett 1980-ra, amikor én Göntérházán kezdtem tanítani, ott is vagy 70%-a tanuló magyar ajkú volt, és ott is lényegében a folyosó, az osztály nyelve tehát magyar volt. És ezt látjuk a kisebb iskolákon. A lendvai iskolán ugye nincs ekkora hatása a magyarországi tanulóknak, az egy-két tanuló a itt pedig ugye átlagban vagy olyan 16-17-es számú osztályok vannak. Itt inkább az történik, hogy a magyarországi tanulók alkalmazkodnak a szlovén nyelvhez, és lényegében talán jobban megtanulnak szlovénul. Ami pedig úgy gondolom, hogy pozitív, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy a magyarországi tanulók az utolsó 3 évben már iratkoznak a lendvai kétnyelvű középiskolába. Tudom, hogy az első az Pártosfalvi iskoláról iratkozott be, de hallottam, hogy a következő iskola évben a 4 Pártosfalvi 9 osztályos tanuló közül 3-an a lendvai középiskolába iratkoznak, és ebből 2 magyar, magyarországi.
2: Igen. Nagyon meglepő viszont ezzel a trenddel ellentétben, hogy Dobronak, amelyik egy valóban a nemzetiség szempontjából olyan településnek számított, amelyik erős magyar nyelvi közeget jelentett, ott nagyon megfogytak az elsősök.
1: Igen, ezt nagyon sajnálom. Lényegében Dobronak a legnagyobb magyar nyelvű falu a Muravidéki nemzetiségi területen. de sajnos ezt én nem tudom megmagyarázni, valamiképpen érdemes lenne kutatni, de én úgy gondolom, hogy a felelet ott van, hogy a legtöbb nemzetiségileg vegyes házasság Dobrnákon van. Vagy azért, mert hogy közös községük van Strehovcival, vagy hogy mi, én ezt nem tudom, hogy miért történik, de sajnos az a valamiképpen ennek a következménye, hogy például a következő két iskolaévben egyetlen egy tanuló sem fog tanulni magyar nyelvet első szinten, tehát mint magyar egyet. És ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma, ami lényegében Dobrnákon csúcsosodik most így először ki, de a lényege az, hogy Szlovéniában be van vezetve az olasz 2 és a magyar 2, de ez nem az olasz tanulók és nem a magyar tanulók számára volt bevezetve, hanem az olasz területen az olasz 2-t a szlovén tannyelvű iskolában tanítják, és a szlovén tanulók számára van megszervezve. Nálunk lényegében a magyar 2, a tanterv, a tankönyvek, minden úgy készült el, hogy ez lényegében a szlovén tanulók számára készült, és nem azoknak a tanulóknak, aki az első osztályban lényegében egy, mondhatom, A2-es, minimum A2-es magyar nyelvi tudással iratkoznak be, és a, mondjuk a 9. osztályban a cél a, mondjuk a B1, ami lényegében azt jelenti, hogy magyar nyelvnél akkor ezek a tanulók nem sokat fejlődnek.
2: Igen. Hát, hogyha összehasonlítjuk a szlovén nyelv követelményrendszerét és a magyar egy követelmény szintjét, akkor ez valahol azonos szint kell, hogy legyen, és itt azt jelenti, hogy teljesíteni kell ezt elérni olyan nyelvi tudással, amelyik hát bizonytalan, nem kis befektetésre van szükség, tehát ahhoz, hogy ezt az anyanyelvi szintet tudjuk tartani, ott nem lehetett arra számítani, hogy frontálisan mindenki egy szinten tanulja a magyar nyelvet sem. A szlovén nyelvnél viszont ott más a helyzet, nem tudja mindenki a legmagasabb szintet teljesíteni.
1: Tehát, hogyha megnézzük az országos felmérés adatait, azt látjuk, hogy például matematikánál az átlag eredmény Szlovéniában mondjuk 40-50%. Tehát ilyen az átlag eredmény. Ha megnézzük a szlovén nyelvet, az akkor 50, még 60 között, igen, még kevesebb is, de ha megnézzük a magyar nyelvet, az 70-80%-os eredmény. Igen, de volt 70 is, meg 70 fölött. Tehát 70 és 80 között is. Ami lényegében arra mutat valamiképpen, hogy most a magyar egyhez azok a tanulók járnak, akik lényegében 4-es, 5-ös tanulók, ezért ez az eredmény ugye a harmadik, mind a 6. és a 9. osztályban magasan-magasan átlagon felüli. Azok a tanulók, akik pedig mondjuk egy ilyen 2-es, 3-as, hogy egyszerűbb legyen, ezek a tanulók pedig úgy gondolják, hogy nekik a magyar 2 is elég. Tehát és főleg a szülők, mert ugye itt a szülő fontos, mert a szülő írja alá, hogy a tanuló melyik csoportba fog tanulni. Úgyhogy én szerintem itt a jövőben az utódomnak és mindazoknak, a magyar nemzeti közösség médiának és így tovább, egy fontos szerepe lesz, hogy valamiképpen visszanyerjük a szülőket, hogy fontosnak tartsák a magyar egy tanulását a gyermekük számára.
2: Elég összehangoltan dolgozik-e a nemzetiségi közösség, vagy a szakma kétnyelvű oktatás vonatkozásában?
1: Hát lényegében most azt kell mondanom, hogy a 80-as években sokkal jobban meg voltam elégedve, azért, mert sok szakember kapcsolódott be a kétnyelvű oktatás fejlesztésébe, dr. Albina Nechaklyuk, a Hübenai Pedagógiai Intézetből is, Vladomir Leksics és sok szakember jött és segített bennünket. Azt kell mondanom, hogy ha összehasonlítjuk például az olasz nemzetiségi iskolát és a magyar nemzetiségi iskolát, az olaszoknak több mint 5 szaktanácsosuk van a pedagógiai intézetben, ha pedig megnézzük a kétnyelvű iskolákat, lényegében nekünk csak a magyar nyelvre van szaktanácsosunk, most már nyugdíjazott, ugye, az egyik, ami úgy gondolom, hogy 10 éve, vagyis a fehér könyvet 2011, tehát azóta kéri a parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, még mi a fehér könyvben is megírtuk, sőt, ez lényegében valami törvényben volt elfogadva, hogy megkapjuk tehát a kétnyelvű területre a szaktanácsost, de valamiképpen úgy vezetik ezt a folyamatot, hogy mindig nem kerül munkaviszonyba. Tehát azt kell mondanom, hogy az utolsó években van egy ilyen szakember hiány, aki vezetné, irányítaná ezt a kétnyelvű modell fejlesztését, és az az érdekes, hogy lassan le fognak bennünket körözni az olaszok. Mert ugye az olaszok ugye az olasz tannyelvű modell, tehát ez lényegében törvényes, mert a Rápáli ugye a két ország közötti szerződés alapján nem lehet módosítani sem nálunk, sem a Olaszországban a szlovén tannyelvű iskolákat, de ők az óvodában már kísérleti szinten bevezették az úgynevezett többnyelvű óvodát, Vécsiezicsni Vörtec. Én a Koperi Egyetem dékánasszonyával próbáltunk egyeztetni, és ezt a modellt valamiképpen áthozni Buravidékre, fölfrissíteni nálunk ezt a tannyelvi kötést az óvonőre, mert hogy lényegében a fehér könyvben, tehát én közreműködtem, én írtam a nemzetiség részét, és ezt a parlament el is fogadta, akkor el volt fogadva, hogy az az óvonő, akire kötődik a magyar nyelv, az nem 4 vagy 6 órában, hanem 8, tehát teljes munkaidejében csak magyarul kommunikál. És ezt nem tudtuk megvalósítani. Lényegében még most sincs a kétnyelvű óvodának a kidolgozott szabályzata a normatívákra és a standardokra, ahol ez lényegében le lenne fektetve. Ezt az Oktatási Minisztérium most ebben a mandátumban 4 évig úgy a parlamenti képviselő, mint mi is, az Oktatási Bizottság, a Buravidéki Magyar Közösség Tanácsa, jó néhány levelet írtunk, de ezt valamiképpen nem tudtuk megmozdítani.
2: Olyan fontos ennek a törvényes alapja, nem lehet ezt spontánul megvalósítani egy óvodában, hogy mind a két nyelvet valahogy kiegyensúlyozottan használják.
1: Hát most azt kell mondanom, hogy ha kimondom, akkor felakasztanak. Én ahogy látom, az a legnagyobb gond ezzel a programmal, hogy amikor ez be volt vezetve, és pedig dr. Albenicsák Lük idejében, akkor az óvodának egy nagyon fontos feladata volt, és pedig a 2 éves fölkészítő az iskolára, az általános iskolába. És ebben az utolsó 2 évben nagyon-nagyon komolyan vették ezt a programot, és ez nagyon komolyan meg is valósult. Hogyha megnézzük, hogy abban az időszakban majdnem 100%-ban a gyerekek egy magasabb szintű magyar nyelvi tudással iratkoztak be az általános iskolába. Ahogy a 9-osztás programot bevezettük, valamiképpen az óvodában ez a nyelvkötése az óvonőre megfakult, tehát az az óvonő, akire kötődik a magyar nyelv, nincs meghatározva, hogy mikor foglalkozik a gyerekekkel. Ez az óvonő egy részben reggel, hogyha bejön 6 óra és fogadja a gyerekeket, akkor 2 nyelven kommunikál velük, amikor együtt van velük az ebédnél, és nem tudom megint. Tehát egyik részében 2 nyelvül kommunikál, másik részében magyarul. És hogyha megnézzük az általános iskolában, az első 3 osztályban, ott az a tanár, akire kötődik a magyar nyelv, szlovénul nem mukkanik meg. Tehát azt jelenti, hogy például a Svarda Tímia, mindig ezt elmondom, hogy a Svarda Tímia 3 tanárnő, 3 évig tanított az egyik tanítványát, és a 3. év vége felé azt mondta neki a tanuló, tanárnő, ha maga tudna szlovénul, akkor ezt magának én ezt elmagyaráznám. Tehát a gyerek, tehát ez a lényege ennek a nyelvkötésének, ez egy lényegében, ez világhírű OPOL, One Person One Language, ez a modell, de ennek az a hátulütője, hogy ez csak akkor valósul meg, akkor működik, hogyha ez úgy van kivitelezve, hogy ez még van írva. Tehát azt jelenti, akire kötődik, tehát hogyha a családban az apa, hogyha ő magyar, ő mindig magyarul kommunikál a gyerekkel, és a gyerek, hogy ránéz az apára, ő automatikusan magyarul kommunikál vele, és az anyuval szlovédul, hogyha ő szlovén nyelvű. Ha pedig ezt elkezdik módosítani, cserégetni, akkor a modell többet nem működik.
2: Minden bizonnyal itt komoly mérésekre lenne szükség ahhoz, hogy értékelni tudjuk a kétnyelvű oktatásnak a hozadékát, és hogy az milyen módon funkcionál, és hogy ezeket az eredményeket tabu nélkül kellene értelmezni, ha valóban komolyan gondoljuk azt, hogy itt a magyar nyelvet szeretnénk megőrizni.
1: Mindenképpen szeretném elmondani, hogy azt veszem észre, hogy az olasz területén, mivel Koperdán ott van az egyetem, és az egyetem bekapcsolódik úgy az általános iskolai, a középiskolai, mind az óvodai nevelésbe, a programba, így lényegében ők sokkal jobban tudják ezt irányítani. És például, amiről beszéltem, és ez a többnyelvű, ami lényegében azt jelenti, hogy irányítottan a három óvodai kapcsolódik be az óvodába, az egyik szlovénul kommunikál a gyerekekkel, a másik olaszul, és a harmadik angolul. És mi a lényege, mert lényegében nálunk is ez van, hogy két nyelven kommunikál, csak hogy a magyar nyelvnek a része, tehát amikor kommunikál, az nem valósul meg, tehát nem történik meg. Ha pedig most újítanánk a három nyelvre, akkor mind a három lényegében el kell érni azt, hogy a magyar nyelv is visszakapja azt a régi helyét, presztízsét, ami valamikor volt. Lényegében egy lipicai ló, az angol segítségével gondoltuk ezt, és ezt így csinálják az olasz területén, próbálják ezt így megoldani, kísérleti szinten indult, most pedig az összes óvodában már ez így működik a Koperi területén. Nálunk is az igazgató, de a lendvai igazgatónő volt lent, megtekintették a programot, de valami miatt ez nem indult be nálunk.
2: Időközben megtörtént a kormányváltás, az új miniszter, az oktatási miniszter Roncsevics és a kormányfő is az oktatásnak az ideológiáktól való mentesítését tűzte ki célul. Hogyan értelmezi ön ezeket a kezdeményezéseket?
1: Én szerintem nekünk nemzetiségieknek, úgy az olaszoknak, mint muravidéki magyaroknak nem nagyon kell félnünk, és pedig azért gondolom ezt, mert hogy egészen Pozsonyec Máriától, ha kezdem, tehát a parlamentben, az első parlamenti képviselőnktől kezdve, az összes parlamenti képviselő nem avatkozik bele ezek a párt közötti, vagy jobboldali, baloldali csatározásokba, és lényegében nem ők döntik el, hogy ki lesz a kormányon, vagy ki ugye a parlamentben. Úgy gondolom, hogy nálunk a hasonló hozzáállás kell, hogy legyen az oktatásban is, akár ki is vezeti ezt az országot, hogyha baloldali, jobboldali, és ez már megtörtént, ugye már megtörtént jó néhányszor. Mi kétnyelvű iskolák 2007-ben, amikor ugyanúgy Jánosa ugye győzött a választásokon, és jobboldali kormány volt, nagyon jól közreműködtünk az oktatási minisztériummal, sőt abban az időben a tannyelvi csoportok óráit még megnövelték, ki tudtam harcolni, úgyhogy lényegében az ideológiát ide abszolút, most nincs bent, de abszolút nem kell bevezetni.
2: Hogyha most itt újra íratják a tankönyveket, miután most elkészültek ezek az új programok, akkor mire lehet itt számítani?
1: Tehát Szlovéniában lényegében a különböző kiadók elkészítik a tankönyveket. A kétnyelvű oktatásban mi azokat a tankönyveket használjuk, amelyeket az általános oktatási szaktanács jóvá hagy, és amelyeket aztán a kiadó hajlandó lefordítatni, mert úgy le kell fordítani magyar nyelvre. Mi csak azt választhatjuk, hogy most a melyik kiadótól választjuk a tankönyvet, és hogy melyiket fogjuk lefordítani.
2: Igen. Tehát azt jelenti, hogy nem tart az ideológiai változásoktól, például a történelemben nem fordulhat elő, hogy átírják a történelmet, nem fordulhat elő az, hogy mondjuk rá a szlovén nyelv esetében olyan írók kerülnek előtérbe, akik inkább politikailag elfogadhatóbbak, mint sem az irodalmi értékük magasabb, ilyen ellentmondástól nem tart.
1: Én nem tartok, én történelemföldrajz szakos tanár vagyok, vagyis tanítottam a történelmet, és hogyha összehasonlítom Mura vidékét, ugye tudjuk, hogy a II. Világháborúban milyen helyzet volt Mura vidéken, annak ellenére mi nyugodtan tudtuk tanítani a II. Világháború történelmét a két nyelv általános iskolákban, nem volt semmilyen gond. Ha megnézem például Dolensko vagy Szlovénia egyes részein vannak olyan iskolák, ahol a második világháború, tehát a felszabadító, tehát szlovéniai, abszolút nem tanítják. Abszolút nem tanítják, nem meri a tanár vállalni, ugye, mert tudjuk, hogy volt a Fehér Gárda, a Kék Gárda és a különböző ezek a harcok, ami még most is ugye a politikai világban, Szlovéniában most megint csúcsosodik, tehát ez miatt, de Muravidéken ez miatt nem voltak gondok.
2: Ami viszont új színezetet hoz az oktatásba, ez a digitalizáció, és nagyon sok a pro és kontra vélemény, itt valami középutat kellene találni, kiszorítja-e a digitális világ a hagyományos tankönyveket, vagy vissza kell lépni az oktatásnak a hagyományos formákhoz.
1: Úgy, ahogy már látjuk a világban, még Európában is, Finnország, tehát Észak-Európa is a néhány országban már megtörténtek a változások, és visszafelé, úgy gondolom, hogy jó irányba változnak a dolgok, és pedig mi tudjuk, vagyis az orvosok bebizonyították, hogy az írás-olvasásnál, ha a digitált, tehát a számítógépről olvassa le a tanuló, vagy a tankönyvből, hogy az teljesen másképp folyik, ezért úgy gondolom, hogy a számítógépnek most már nagyon sok általános iskolában a számítógép is visszakerül a rendes helyére, oda, ahova való, ami lényegében, tehát nem lehet 100%-ba, tehát azt jelenti, hogy vissza kell térni az írott tankönyvekhez, ezért látjuk, hogy módosult a törvény. Eddig az általános oktatási szaktanács tankönyveket hagyta jóvá, most pedig az új törvény kimondja, hogy nem csak a tankönyveket, hanem a munkafizetőket, sőt a taleszkezeket és egyeseket jóvá kell hagyatni. Ide tartozik a telefon is, de egyes országokban ugye már be van tiltva. Ugyanúgy a TikTok és a különböző ezek az eszközök, ezeket is ugye le vannak tiltva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba. Igaz, hogy itt van ez a mesterséges intelligencia, ezt is meg kell tanulni, okosan használni, különben nem kell elolvasni semmilyen kötelező olvasmányt, mert szépen megírja.
2: Végezetül azt kérdezném, hogy mit kíván a kétnyelvű oktatásnak a jövőre vonatkozóan, illetve milyen útra valóval indítja el az utódját.
1: 1980-ban kezdtem tanítani, amit már mondtam Göntérházán, és akkor arra gondoltam, jaj Istenem, hogy 40 éves munkaidő, hogy amikor én elmegyek nyugdíjba, még legyen, működjön ez a kétnyelvű oktatás. Több mint 45 éve azt kell mondanom, hogy fantasztikus épületekben, lényegében a szlovén köztársaság, tehát az ország óriási pénzeket fektet a nemzetiségi iskolákba. Itt van nekünk most már a középiskola, itt van a 30 különböző szakképzést, tehát vállalhatnak, tanulhatnak a gyerekek itthon, nem kell nekik ugye, utazni. Úgyhogy én azt mondom, hogy én még mindig úgy látom, hogy van hova fejlődni, de itt a magyar szülőknek ugye vissza kell térni ahhoz, hogy igenis a magyar nyelv fontos, mert az életben most már valamiképpen ez az ekonomia és az egész elment egy olyan irányba, ami nem csak az oktatás területén, mindenhol ilyen piaci, Tehát vissza kell térnünk nem csak az életben, hanem az oktatásnál és az alapokhoz, és úgy gondolom, hogyha visszatérünk, akkor a magyar egy, az anyanyelv tanulása is előutóbb fontos lesz, és akkor úgy gondolom, hogy az utódom, aki Topla Kalinka, úgy gondolom, hogy nagyon jól fogja képviselni a tankönyv területén, még többet foglalkozott ezzel, mint én, úgyhogy... És azt kívánom neki, hogy amikor elmegy nyugdíjba, hogy valami hasonlót mondhasson, hogy a kétnyelvű oktatás még fejlődött, hogy megvan.

Délelőtt Király, ami volt a hangtechnikus, a híreket Fticsarinen szerkesztette, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Mi pedig akkor meg is köszönjük, hogy délelőtt a Muravidéki Magyar Rádiót választották, és ajánljuk a figyelmükbe továbbra is, és hogy maradjanak az MMR társaságában, mert Donner Tíme lesz itt önökkel, úgyhogy jó kezekben lesznek, tehát jó rádiózást. Mi pedig búcsúzunk önöktől, és ugye ne felejtsék, hamarosan, tehát 7 perc múlva, amikor déli 12 lesz, majd jön a déli harangszó, utána pedig természetesen jön a déli krónika és a délutáni műsor, azt pedig akkor mindenképp ajánljuk. Úgyhogy jó rádiózást, szép délutát mindenkinek!

0: Örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. A mikrofonnál Donner Tima műsorvezetőt és Ptichár Inés hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomislav. Következzenek a nap fontosabb hírei, először röviden.
2: Logopédus képzés indulhat a Maribori Egyetemen.
1: Nyári közlekedésbiztonsági kampányt indított a szlovén rendőrség.
2: Hamarosan új Intercity vonatok érkeznek Magyarországra.
1: Már majdnem 2000 halálos áldozata van a venezuelai kettős földrengésnek.
2: További szankciókat javasol Oroszország ellen az uniós főképviselő.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon. Szlovéniában. Új logopédiai és szurdopedagógiai szakindítását tervezi a Maribori Egyetem pedagógiai kara a súlyos szakember hiány enyhítésére. A képzést az egyetemi szenátus már jóvá hagyta, jelenleg a szlovén felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség vizsgálja.
2: Szlovéniában folyamatosan nő a beszéd és nyelvi zavarokkal küzdő gyermekek száma, miközben a logopédusokból komoly hiány van, ezért egyes térségekben akár 4 évet is várni kell az ellátásra. A tervek szerint évente 20 hallgatót vennének fel, az első évfolyam pedig 2028-2029-es tanévben kezdhetné meg tanulmányait.
1: Nyári közlekedésbiztonsági kampányt indította a szlovén rendőrség Császna Prometna elnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők felismerjék rossz vezetési szokásaikat, és biztonságosabban vegyenek részt a forgalomban.
2: A rendőrség emlékeztetett arra, hogy tavaly a 3 nyári hónapban összesen 50-en vesztették életüket közlekedési balesetben. A nyár folyamán ezért fokozott ellenőrzésekre lehet számítani, különösen az autópályákon és az útépítésekkel érintett szakaszokon. A kampány emellett a gyorshajtás, az ittas vezetés és a vezetés közbeni mobiltelefon használat veszélyeire is felhívja a figyelmet.
1: Személyi változásokról döntött a magyar kormány a nemzetbiztonsági és a médiahatósági területen. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát, míg a kormány kezdeményezte Koltai András felmentését a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság éléről.
2: A két döntés a kormány személyi változásainak részeként született meg. A miniszterelnök emellett bejelentette, hogy a kormány döntötte a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Facebook oldalán azt írta, hogy több 100 000 gyermek családja részesül a támogatásban, a részleteket pedig csütörtökön ismertetik.
1: Elindult a GSEV 11 új Intercity motorvonatának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid, magyar közlekedés és beruházási miniszter. Az új óránként 160 kilométeres sebességre képes szerelmények a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd, várhatóan 2028 nyarától.
2: A miniszter közölte, hogy az első 4 motorvonat már összeszerelés alatt áll Lengyelországban, az első szerelvény pedig még az év végén megérkezhet Magyarországra, ahol megkezdődik a tesztelés és az engedélyeztetés. Az új vonatok klimatizált, akadálymentes utasteret, wifi-t és korszerű utastájékoztató rendszert kínálnak majd az utasoknak.
1: Az Egyesült Államok újabb egy hónappal július 31-ig meghosszabbította a szerb NIS olajvállalat szankciós mentességét. Ennek köszönhetően a társaság továbbra is importálhat nyers olajat, miközben folytatódnak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.
2: A haladék újabb időt biztosít a MOL-nak az orosz tulajdonrész megvásárlásának lezárására. A döntés különösen fontos, mert

0: 1,8 millió ember szorul humanitárius segítségre.
1: Az UNICEF szerint a gyermekek háromszor gyorsabban kezdik használni a mesterséges intelligenciát, mint a felnőttek, miközben a biztonsági és szabályozási intézkedések nem tartanak lépést a technológia terjedésével.
0: A szervezet elemzése szerint 10 országban már legalább 20 millió gyermek használ mesterséges intelligenciát, elsősorban tanuláshoz, de több mint 2 millióan személyes problémáikkal kapcsolatban is tanácsot kérnek tőle. A UNICEF arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távú hatásai a gyerekekre még nagyrészt ismeretlenek, ezért sürgős gyermekközpontú szabályozásra van szükség.
1: Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő újabb szankciók bevezetését sürgette az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetek ellen a Kijevet ért súlyos éjszakai légitámadást követően. Hangsúlyozta, hogy az orosz támadások megállításához nem elegendő az elítélés, hanem Ukrajna folyamatos katonai támogatására és Moszkvára nehezedő fokozott nyomásra is szükség van.
0: A főképviselő úgy fogalmazott, minél több civil támad Moszkva, annál több szankciót kell bevezetni, hozzátéve, hogy addig kell növelni Oroszország költségeit, amíg belátja, hogy nem győzhet. Kallas emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió ezen a héten megkezdte egy 6 milliárd eurós támogatási részlet folyósítását Ukrajna számára. A kijevi légitámadásban a legfrissebb adatok szerint legalább 13 ember életét vesztette, 86-an pedig megsérültek. A támadás jelentős anyagi károkat is okozott a városban.
1: A székely népviseletet ünneplik a hétvégén Csíkszeredában. Pénteken a székely népviselet napján, valamint szombaton az ezer székely leány napján a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy hagyományos székelyviseletben érkezzenek a programokra.
0: A kétnapos rendezvényt népviseleti szemle, néptánc bemutató, közös tánc, ünnepi szentmise és hagyományőrző előadások színesítik. A csíksomlyói hegynyerekben 27 hagyományőrző csoport lép fel, emellett kézműves vásár, kiállítások és családi programok is várják az érdeklődőket.
2: Sport.
1: Anglia Harry Kane 2 góljával 2-1-re legyőzte a kongói válogatottat, míg Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2-re nyert Szenegál ellen. Az Egyesült Államok 2-0-ra múlta felül Bosznia-Hercegovinát, így a 8-döntőben Belgiummal találkozik. A torna csütörtöki programjában a 16 közi jutásért Spanyolország Ausztriával meccsel, de éjfél után már pénteken jön a Portugália-Horvátország rangadó, illetve később a Svájc-Algéria találkozó is. A szlovén női röplabda válogatott bejutott az Európa Liga döntőjébe, miután Ljubljanában a visszavágón is magabiztosan 3-0-ra legyőzte Szlovákiát az elődöntőben. A fináléban Svédország lesz az ellenfele. A magyar válogatott ugyanakkor búcsúzott a sorozattól, 3-1-es vereséget szenvedett Svédországtól a visszavágón, így nem sikerült bejutni a döntőbe.
0: Időjárás. A délelőtti többnyire felhős idő után fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, az északkeleti szél több felé megerősödik, a nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyer autópályán torlódások alakultak ki Drámlia és Szlovenske Konyice között Maribor irányában. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ticsár Inés szerkesztette, Donner Tíme a műsorvezető, és Király Tomislav hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. A viszonthallásra!

Egy perc elmúlt fél egy, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Kellemes délutánt kívánunk mindnyájuknak július 2-án csütörtökön. Egy másfél órával ezelőtt baleset történt a Muravidéki autópályán. Tűzoltók, mentők, rendőrök érkeztek a helyszínre. Muraszombat és Úcsjavasz között Maribor irányába történt a baleset. Úgy tűnik, hogy egy autó letért az útról. Minden esetre jelenleg már, ha hinni lehet a híreknek, akkor járható a szakasz, úgyhogy nincsen fennakadás ezen a területen. De mindenütt vezessenek óvatosan és körültekintően. Július 2-a van, amely Sarlós Boldogasszony napja. A keresztények a Jézussal várandó Szűz Máriának Erzsébetnél keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatására emlékeznek ekkor. Számos népi hiedelem és hagyomány is kötődik az időponthoz. Az ezen a napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak. A szerszámokat ilyenkor megáldották, sőt, ehhez a naphoz kapcsolódva annak folytatásaként másnap reggel is ünnepi rítusok szerint kezdtek hozzá az aratáshoz. Az életet jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig továbbél a Krisztus testeként tisztelt szent ostjában. A Sarlós Boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a gabonát sarlóval, és a férfiak szedték a kévét. Ez a munkarend csak később a jóval nagyobb fizikai erőt kívánó kasza használatának elterjedésével változott meg. Sok minden köthető még ehhez a mai naphoz, talán egy kicsit később majd ránézünk a kalendáriumra, de most mindenképpen zenékkel folytatjuk, és kellemes délutánt mindnyájuknak. Györkös Gorán a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető. Jönnek a zenék a folytatásban, egy órakor pedig érkezünk a friss információkkal.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban a magyar nyelvterület déli tájaira kalauzoljuk Önöket a Bánságtól az aldunai székely falvakon át a Nyugat-Bácskáig. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00.

0: Időjárás. Július 2-a van, csütörtök délután 1 óra pontos idő. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Jönnek a friss információk délután 1 óra pontos idő, és akkor lássuk, hogy mivel is számolhatunk a mai napon. Hát egy 10 fokkal alacsonyabb maximum értékkel, mint az elmúlt napokban volt. Jelenleg 26 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén, 27 fokot jelentenek Muraszombatból, Ljubljana 26 fok, Maribor 24 fok, Koper 28 fok, Akredaricán 9 fokot mértek legutóbb. Az északkeleti szél több felé megerősödik majd, a napi maximum mérték 23 és 28 fok között alakul, még egy picit emelkedhet itt vidékünkön is, de felhők vannak egyébként felettünk, és ez lesz a jellemző a következő órákban is. Az éjszaka folyamán kiderül, majd az ég felettünk holnap már vélhetően több napsütésben lesz részünk, a hőmérsékletek pedig nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak. A megnövekvő felhőzetből ma és holnap is elszórtan előfordulhat némi csapadék. Ami Magyarország időjárását illeti, változóan napos felhős időre lehet készülni, számottevő csapadék most már nem lesz. Az északi északnyugati szelet erős helyenként viharos széllökések kísérhetik. 24 fokot mutattak a hőmérők legutóbb Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Szombathelyen, 25 fokot mérnek Lentiben és Budapesten, Szent Gotthárd környékén 26 fok van. 1-2 fokot emelkedhet egyébként még a hőmérséklet. Holnapra egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szél lesz erős helyenként viharos, a napos időszakokat pedig felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is előfordulhat. Reggel 13-21 fok lesz, délután 27-32 fokra számíthatunk majd. És aztán itt a hétvége, szombaton szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, 24-29 fok lesz majd. Vasárnap is sok napsütésre készülhetünk, a megnövekvő gomoly felhőkből délután helyenként egy zápor előfordulhat, 25-30 fok lesz a legmelegebb órákban. Ma hidegfronti hatás várható, nehéz napvár a frontérzékenyekre, azzal együtt, hogy ugye a nagy hőség enyhült, jelentősen mérséklődött, de helyenként még füllettség előfordulhat, úgyhogy továbbra is megterheli egyesek szervezetét ez az időjárási helyzet, főleg az idősebbekét, illetve a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőkét. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszulét, légzési problémák fordulhatnak elő, de fejfájás, migrén és görcsös panaszok is lehetnek. Nő az infarktus esélye. Vigyázzanak magukra, a napos tájakon az UV-sugárzás erős lehet, érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerültebbek, nyugtalanabbak lehetünk, úgyhogy legyenek óvatosak, körültekintőek és türelmesek.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön és az ország nagy részén is száraz utakon folyik a forgalom. Baleset történt, és le van zárva jobboldali sávos tájra autópályán Zadobrova és Sznebergye között Maribor irányában. Aztán szintén baleset miatt akadályozott a forgalom a Sztivnica csomópont és a maribori repülőtér között Gruskovje irányába. Elromlott jármű miatt akadályozott a forgalom a tengermelléki autópályán Szentnozsecse és Nanosz között Ljubljana felé, és őzek tévedtek az autópályára, a tájra autópályán Frám közelében akadályozzák a forgalmat. Torlódik a forgalom a tengermelléki utakon több helyütt, illetve a Steyr autópályán Drámlje és Szlovenszke Konyice között Maribor irányába. Ezek a friss információk, vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Gornyaradgonán készülhetnek. Vezessenek óvatosan, balesetmentes közlekedést, jó utat! Négy perccel múlt el egy óra, friss információkat hallhatták július 2-án itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A próza után persze jönnek a zenék, és nem sokára átnézzük majd a délutáni tartalmat is.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A további tartalomról szólunk, csütörtök délután van, nem sokára majd felköszöntjük az ünneplőket, aztán zenékkel folytatjuk. Kettőkor jönnek a friss hírek, 2:45 után pedig az apró hirdetések, 3 órakor lesz terepjáró, mégpedig a következő témákkal. Dr. Bence Lajos muravidéki magyar író és költő tegnap ünnepelte 70. születésnapját. E jeles alkalomból családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet együtt köszöntötték a József Attila díjas alkotót. Erről szól majd Gerebics Bettina összeállítása. Aztán idén július 1-én a nyár legforgalmasabb időszakának kezdete előtt a rendőrök nem csak a veszélyekre figyelmeztetnek, hanem arra is kérik a közlekedőket, hogy változtassanak szokásaikon. Ezért elindítják a közlekedési bestszó kampányt, amellyel arra buzdítják a sofőröket, hogy válasszák ki saját vállalásukat a biztonságosabb közlekedési magatartás érdekében, és persze tartsák is magukat hozzá, legalább júliusban. És a mai terepjáróban 2 táborról is kaphatnak ízelítőt, az egyik Dobronakon zajlott. A 3 napos kézműves napközis tábor teli volt alkotással, játékkal és tánccal. A tegnap befejeződő tábort a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezte meg. Aztán pedig Völgyi faluba érkezünk, ahol 4 napos népzenei tábort szervezett az MNMI, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel karöltve. A táborban az általános iskolások a népdal éneklési és népzenei tudásukat bővítették. Erről a két táborról Szőke Krisztina készít majd összefoglalót, és ezt meghallgathatják a terepjáróban. 3 óra után, aztán zenével folytatjuk, 4 órakor hírek jönnek, majd 4:45 után a visszapillantó, 5 órakor megint csak híreket mondunk, aztán lesz egy zenés óránk, 6 órakor jövünk majd a napi krónikával, utána pedig a népzené összeállítás következik. Ez tehát a következő órák tartalma. Jó vételt, jó rádiózást, kellemes délutánt kívánunk!

Ideje köszönteni a mai nap ünnepeltjeit. Július 2-a van Ottó névnap, ez a német Ottó névből származik, ami az ott kezdetű germán eredetű nevek beceneve, jelentése birtok, illetve vagyon. A szlovén naptárban Mária névnap szerepel, ez egy bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Mirján volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése pedig megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Mellettük köszönhetjük még Jenő, Marcián, Maréza, Mari, Mária, Mia, Odin, Ottokár, Sarolt és Várkony nevű ismerőseinket is. Ők is ma ünneplik a névnapjukat, és a születésnaposokról sem feledkezünk meg. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánunk mindnyájuknak. Lassan 8 perccel vagyunk, 1:30 után jönnek a zenék a folytatásban, 2-kor pedig híreket mondunk, hallgassák meg.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Kuki és Tim Karner, ismert magyar lemezlovasok és zenei producerek közös munkáját, hiszen rendszeresen dolgoznak együtt különböző elektronikus zenei projekteken. Ezúttal Kuki és Karner aranytálcán kínálja az egyik legerősebb kollabjukat. A Fire egy precízen felépített, rendkívül erős zenei irányzattal rendelkező kollaboráció, ami a visszafogott, mégis erőteljes hangulatával már az első pillanatban beszippant. Ez a dal egy igazi vidám nyári hangulatot idéző sláger, amiben az előadók megtalálták az arany középutat. A nem túl durva, lágyan simogató basszusokon túl azonnal felismerhető és énekelhető a dallam, amihez Kuki zenei előképzettsége is nagyban hozzájárult. Franciaországban 10 éven keresztül zongoráztam, 7 évig doboltam. Ráadásul édesapám is zenész volt, így nagyon jó a fülem a minőségi zenéhez, ezért egészítjük ki jól egymást Karnerrel. Nagyjából 10 éve ismerem őt, és most a 4. közös dalunk érkezett, mesélte Kuki. Bátran mondhatom, hogy tökéletes az összhang kettőnk között. Nagyszerűen tudjuk megvalósítani a másik ötleteit, és a stúdióban is hamar ráérzünk a jó irányra. A végeredmény pedig elnyerte mindkettőnk tetszését. Igyekeztünk úgy megalkotni a felvételt, hogy az mind a magyar, mind a nemzetközi piacon is megállja a helyét. Ez a dal hűen tükrözi a két előadó közös gyökereit, a klub szcéna iránti mély elkötelezettséget és a sablonok teljes elutasítását. Emiatt is működik ennyire a Fire, hiszen a különböző zenei világok fő találkozási pontja, amelyet nem az elvárások, hanem a tiszta megérzések és az erőteljes vibe formáltak. Jön tehát Kuki és Karner és a közös dal a Fire.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsár Inés hírszerkesztőt hallják. 15 évvel ezelőtt hunyt el Makovec Imre, Kossuth és EBL díjas építész, aki 1992-ben a szevillai világkiállításon aratott sikert a magyar pavilonnal. Ehhez szerezte a zenét Kis Ferenc. Majd ennek nyomán készült el a Hét Torony című táncelőadás, amit ma este 7-kor tekinthet meg a közönség a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, a Duna Művész Együttes előadásában. A magyar kultúrtörténet gyakran feltűnő legenda a tánc nyelvén fejezi ki azt, amit Makovec az építészetben megteremtett. A Magyarországgyűlés Kulturális Bizottsága csütörtökön Horváth Andrást jelölte ki, a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT és a Média Szolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alap az MTVA átmeneti vezetésére. A Tisza párt jelöltjét a 11 tagú testületből 7-en támogatták, 4-en ellene szavaztak. A Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, míg a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmi Saroltát indította a tisztségre. A Vatikán kiközösítette azt a 4 ultrakonzervatív püspököt, akiket szerdán Svájcban pápai engedély nélkül szenteltek fel. A hittani dikasztérium közlése szerint a püspök szentelés az egyházfő jóváhagyása nélkül a kánonjog alapján automatikus kiközösítést von maga után. A döntés a felszentelést végző püspökre is kiterjed. A Vatikán egyúttal felszólította a hagyományőrző Szent Tizedik Pius Társaság híve, hogy ne kövessék az egyházszakadáshoz vezető utat, és ne vegyenek részt a közösség szertartásain. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő újabb szankciókat sürget az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetek ellen a Kijevet ért súlyos éjszakai légitámadás után. Közölte, minél több civil támad Moszkva, annál nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra. A támadásban a legfrissebb adatok szerint legalább 13 ember meghalt, 86-an pedig megsérültek. Sport. A labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért ma Spanyolország Ausztriával meccsel, de évfél után már pénteken jön a Portugália-Horvátország rangadó, illetve később a Svájc-Algéria találkozó is.
2: Időjárás.
1: A délelőtti többnyire felhős idő után fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Az északkeleti szél több felé megerősödik. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

tegnap még vigécem, ma már az órámat szerelem egyedül, már nem jó. Csak úgy, hogyha veled, ha lenyom a szememet, új világba kelek veled, veled én. Ez már nem jó, tudj, hogy a tempó, büszkeségem vetközteti le a közös szempont. Csak enged ki, mi fáj, és a harag tovább éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elveszél. Közös univerzumunk,

Következzék akkor az apró hirdetés rovat, amíg délelőtt érkeztek azok a következők, Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lánszőttesből készült gabona vagy egyéb takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 00367090327475-ös. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú, dupla fenyőfa ágykeret, 2 ágyráccsal és 2 rugós matraccal jó állapotban, az irányár 30 ezer forint. A telefonszám 00-3630-880-3843-as, és még egy van. Az Őrségben eladó egy favázas és egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép is. Mind a három 380 voltos motorral van, tehát valamelyikből akkor igen, kettő van. Továbbá eladó 2 darab 215/65 R17-es Hankook Ventus 99V SAV 2 két szezont futott nyári gumi. A telefonszám a következő 00-3630-286-3830-as, ezek, amik érkeztek a délelőtt folyamán. Telefonszámaink a jól ismertek 575-1718 és 575-1719-es.

0: Köszöntök egy telefonálót, haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Hirdetni szeretnék!
0: Igen!
1: Futókacsák, eladók!
0: Futókacsák, eladók, jól van!
1: Lenti kápolna!
0: Lenti kápolna, rendben!
1: Telefonszám?
0: Igen!
1: 30-as!
0: 30!
1: 530!
0: 530!
1: 20!
0: 20!
1: 44!
0: 2044-es, rendben is vagyunk, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra.

Egy apró hirdetés érkezett az iménti percekben, ezt már is mondom, lenti kápolnán eladók futókacsák, a telefonszám 00 36 30 530 20 44-es. Ennyi akkor erre a hétre, hiszen csütörtök délután van, legközelebb kedden hirdethetnek ismét itt az MMR-en. A hirdetések egyébként ingyenesek, csupán telefonálni kell, vagy elküldeni írásban az apró hirdetést, és a soron következő rovatban már is adásba kerülhet, és nem is vesznek el, hiszen lektorálás után felkerülnek a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban, hirdessenek legközelebb is nálunk, és rádiózzanak velünk a folytatásban is. Kellemes csütörtök délutánt!

9 perc múlva 3 órakor kezdődik majd a terepjáró a következő összeállításokkal. A 70 éves dr. Bence Lajost köszöntötték, ezzel indulunk. Aztán vándorkiállítás látható az első muravidéki szlovén újságról. Indulnak a nyári táborok, népzenei tábor és kézműves tábor, ezekről is beszámolunk majd. Illetve a becsület szavamra jól fogok vezetni, ezt is mondhatnánk, de bármit megfogadhatunk egyébként. A lényeg az, hogy biztonságosan közlekedjünk az előttünk álló nyári hetekben, hónapokban is. Vigyázzanak magukra, erről is szó lesz a terepjáróban. 3 órakor kezdünk, tehát számítunk figyelmükre.

Állás lehetőség. C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipovci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 2-a csütörtök van, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő tegnap ünnepelte 70. születésnapját. E jeles alkalomból családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet együtt köszöntötték a József Attila díjas alkotót, Gerebic Bettina összeállítása.
2: Minden közösségnek szüksége van olyan emberekre, akik legjobb tudásuk szerint dolgoznak azért, hogy egy erős, jövőbe tekintő közegben élhessünk. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő biztosan ilyen személy, hiszen számos területen szolgálta és szolgálja a muravidéki magyarság megmaradását és fejlődését. A József Attila díjas, sokszínű alkotó 1956. július 1-én látta meg a napvilágot Göntérházán. S bár az élet néha messze sodorta, mindig visszatért szülőföldjére, hogy itt alkosson és gyarapítson. Most kivételesen nem egy újabb díj elnyerése miatt ünnepelhettük őt, hanem 70. születésnapja alkalmából. Családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közösen a Bánfi Központban köszöntötték az ünnepeltet. Sós Mihályt, az MNMI igazgatóját hallják.
3: Bence Lajos mindenféleképpen egy sokszínű egyéniség. Az öme muravidéki úgy ismeri, mint egy nagyon jó költőt, írót, de természetesen nem szab elmenni amellett, hogy egy közösségépítő ember is volt, hiszen ugye a muravidéki nótázóknál nótázott és próbálta szervezni a dolgokat, csetlőbotló dolgokat, valamint ugye nem utolsó sorban a Népújságnak volt a főszerkesztője, igazgatója is, úgyhogy tényleg sokrétű munkád végzett, és talán még az is fontos, amit a háttérben csinál, szóval, hogy jó néhány írónkat, költőnket ő buzdított arra, hogy fogjon tollat, és dolgozzon, valamint a mai napig is a fiatalokat próbálja menedzselni, úgymond irányítani, iránymutatást adni, hogy hogy miként írjanak, akár verset, akár hosszabb prózát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem szab elmennünk mellette, semmiféleképpen. Ő tényleg egy kiemelkedő egyéniség, aki már fiatal korában, amikor Magyarországon végezte az egyetemet, akkor egy olyan talp alá valót kapott az ottani tanáraiktól, hogy tényleg jöjjön vissza, és itt a muravidéki magyarságnak segítsen. Ugye volt ő politikus is, szóval tényleg nagyon sok mindent csinált, de gondolom, hogy tényleg a versek azok, amik a legkiemelkedőbbek, az írásai a legkiemelkedőbbek, hiszen ezzel ismert az egész Kárpát-medencében is, Balassi Kardos, József Attila díjas költőnk, szóval ezek olyan dolgok, amire igenis büszkének kell lennünk itt a Muravidéken, és nem csak ma, nem csak holnap, hanem több-több évtizeden keresztül, vagy akár örökké is őt számon tartani, hiszen itt a mai műsorban is elhangzott, hogy az egyik legkiemelkedőbb kortárs ma magyar költő, szóval nem muravidéki magyar, hanem magyar költő. És szerintem Lendva és Muravidék méltán lehet büszke, hogy egy ilyen ember él köztünk és alkot köztünk. Hát a következő 70-ben azt kívánom Lajosnak, hogy mindenek előtt élvezze az életét, kerülje el a betegség, és tényleg azt a temérdek nagy tudást, amit ő birtokol, azt próbálja átadni minél több fiatalnak, hogy ezáltal is gazdagítsuk a muravidéki magyar irodalmat.
2: Dr. Bence Lajos meghatódva fogadta a köszöntéseket és az alkalmi műsort, melyet tiszteletére készítettek.
4: Tehát így utólag nem is volt olyan nehéz, mint gondoltam. 70 év az olyan volt nekem, hogy 70, hát 66, ha megérem. Aztán apám nyomdokáin próbáltam haladni, hogy, mert ő eldöntött, hogy 60 éves korában, hogy ő 90-ig akar élni, 90 éves koráig. És mi lett? 90 éves korában halt meg. Tehát ő ezt így beszélhozta. 90-et, hát mondom, talán nálam is működik, úgyhogy most így én a 70-et céloztam be elsőként. De mondták, hogy lépjek tovább, mert ez nem lesz elég szerint, meg a közösség, meg a család, meg mindenki, hogy hát te egy 80-at nyugodtan, úgyhogy most én ezen fáradozok.
2: Mi az, amire legszívesebben emlékszik vissza, ha most így számot kéne vetni az elmúlt 70 évről?
4: Hát az, hogy sok helyre eljutottam az irodalom kapcsán a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban főleg. Rengeteg barátokat szereztem is, és mind-mind értelmes vagy okos embereket, akiktől néha még tudtam tanulni is. Úgyhogy hát itt az úttörő vagy az élejáró Szúlyog Sándor volt, aki mondta, hogy ahová hívnak, oda el kell menni, és húsz, kész. Hát a másik a nagy dolog, hogy a nótázókkal való együttműködés. A vidám dolgok voltak ezek, vidámak. Nem csak ittunk, hanem mulattunk is. Tudtunk mulatni. De nagyon jó volt.
2: Rengeteg ismerős, barát, költőtárs és persze családtag gyűlt össze itt a Bánfi Központban, hogy megünnepeljék Lajos 70. születésnapját. Milyen érzés volt végignézni ezeken az arcokon? Milyen érzés volt meghallgatni ezt a kis előadást, amit készítettek?
4: Hát csodálatos. Én magam se tudtam volna jobbat elképzelni meg. Ezen úgy látszott, hogy ezen dolgoznak emberek, és konstatáltam, hogy azokat a dalokat, vagy azokat a verseket vették elő, amiket én is újra és újra olvasgatok, meg szeretek. Úgyhogy úgy éreztem, hogy nem volt hiába való. Én nem tudom, hogy hányan olvasnak muravidéki magyar költőktől verseket, de itteni reakciók, meg ezek a földolgozások, meg eljön valaki Budapestről reggel 8-kor ilyen rettenetes hűségbe, és hogy fontosnak tartja, hogy itt legyen, meg hogy kocsincson velem, meg hogy tőlem elmondjon valamit, elénekeljen valamit. Hát menj be! Az utolsó nagy meglepetés a Pál Péter volt, aki utolsó pillanatban ugrott be, ő rá nem, már nem is számítottuk, nem is mondták, hogy jön. Egyszerűen megjelenik egy csodálatos verssel. Egy nagyon személyes hangú verssel, és meg is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szerepelt meg, aki itt volt egyáltalán. Mindenkinek, aki szerepelt meg, aki itt volt egyáltalán.
2: Dr. Bence Lajos.

0: olvasó termében látható vándorkiállítás. Botka Ágnes járt a megnyitón.
1: Az újságnak lendvai előfizetői is voltak, ezért sajtó és helytörténeti szempontból is figyelemre méltó az anyag. Amellett regionális jellege is jelentős, hiszen a határ két oldalán egyaránt bemutatták, mondta köszöntőjében dr. Zágorec Suka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója. Stefan Kardos, a Muravidéki Prlekiai és Rábavidéki Szlavisztikai Egyesület által szorgalmazta a kiállítás létrejöttét, ami viszont csak egy szegmense szerteágazó programjuknak. A Priate című hírlapot Franci Just mutatta be.
2: Augustić želel uspostaviti čim prisnejši stik z potenciálnimi in potem tudi zveda realnimi.
3: Augustić szeretett volna minél közelebbi kapcsolatot felépíteni a reális és az esetleges olvasókkal. Erről meg annyi szerkesztői cikke szól, amelyekben nagyon barátságos és közvetlen hangon szólítja meg az olvasóit. Erre utal a hírlap címe is. Priatel, azaz barát kíván lenni az olvasóival a cím szellemében, úgy, hogy a lap vásárlói tájékoztassa, gazdagítsa ismeretüket az élet valamennyi területén. Augustić 1837-ben született Mura-Szentpéteren, nemesi családban. Édesapja a muraszombati járás bírója volt, valamint két ciklusban járási főnökként tevékenykedett. Imre Szombathelyen járt gimnázium, amit követően már nem tanult tovább, hanem munkába állt magyar nagybirtokosoknál, grófoknál. Mindeközben azonban képezte magát és megtanulta a gyorsírást. Ezt aztán kamatoztatta, amikor 1963-ban Budapestre költözött, ott oklevelet szerzett, és az országgyűlés gyorsírója lett. Nagyon találékony és igyekvő volt. Több magyar hírlapnak is dolgozott, és ezek honoráriumából élt meg. Elsősorban a balkáni eseményekről tudósított, többször a helyszínről, több ismeretterjesztő kiadványt is megjelentetett, a Priatel című lap megjelenését pedig az előfizetési díjból pénzelte.
1: Tudhattuk meg a kiállításról, ami a Lendvai Könyvtár olvasótermében várja az érdeklődőket.
0: A kiváló népdal éneklés a muravidéki fiatalok körében virágkorát éli. Ezzel párhuzamosan egyre több iskolás fedezi fel újra a népi hangszerek csodálatos világát is. A szakemberek odaadó munkájának köszönhetően a népzene ismét egyre hangsúlyosabb szerepet kap vidékünkön. A fiatalok eme érdeklődését és tudásuk elmélyítését hivatott szolgálni a népzenei tábor, amelyet idén újra Völgyi faluban szervezett meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel karöltve. A tábor közel 40 énekelni és muzsikálni szerető iskolásnak biztosított lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre. Szőke Krisztina riportja.
4: A 4 napos ismeretszerzésről Lázár Lenke táborvezetőt kérdeztük.
5: Van itt zenetanulás, hegedű elsősorban, aztán citera, ének, és az idén csatlakozott a cimbalom is. Az éneket Gubinec Ákos tanította, a mai nap Kolosa Tánya és én segítettünk be, a cimbalmat Fekete Krisztián tanítja, a citerásokat Horváth Matyi, mint tavaly is, és ugyancsak a hegedűsöket Hunyadi Péter vállalta. Most 10 gyerekkel több van, 36 gyerek van a táborban, van úgy is, hogy fölváltva jöttek, mert más táborba vettek részt, illetve nyaraláson voltak. Van néhány kezdő, tehát úgy mondom, hogy első osztályos gyerekek. Vannak Magyarországról is gyerekek, egy része már zenélt Domonkosván Dobronakon. Van egy olyan kis társaság, akik valamikor itt kezdtek nálunk, aztán átmentek Dobronakra. nagyon színes a kis társaság. És

0: Javarésze pedig visszatérő, persze.
1: Részletezte Lázár Lenke táborvezető, aki így folytatta.
0: Hát az idén talán ez a vezérfonal éppen a polgári táncok, mert úgy énekben, mint zenében és táncban is megtanultuk. Az egyéni tanulásban viszont igen, igen sokszínű, hiszen vannak vegyes csokrok, vannak ugye bukovinai, gyergyói táncok, illetve énekek, úgyhogy nagyon-nagyon sokszínű erre sikerült a zenei repertoár.
1: Halljuk is, miket próbáltak ki az iskolások.
2: Én Sors Evelin vagyok. Szeretnék játszani a hegedűn, meg a cimbalomon.
3: Valamelyiket most tanultad?
2: A cimbalmot.
3: És milyen dallamokat tanultok itt?
2: Moravidéki dallamokat.
3: Milyen egy nap itt a táborban? Hogyan indul?
2: Úgy kezdjük a napot, hogy először elmegyünk elkészíteni a dolgunkat, aztán kezdünk játszani a hegedűn, vagy a cimbalmon, vagy a hangszereken. Ebédelünk is itt, meg játszunk is, és kézműveskedünk is. Nekem a legérdekesebb a cimbalom, mert nehéz rajta játszani. A legérdekesebb a cimbalmon, hogy lehet másabb-másabb hangokat csinálni egy pedállal.
3: Miért nehezebb, mint mondjuk a hegedűn?
2: Azért, mert ütni kell, és nagyon erősen. Úgy értem, hogy nem túl erősen kell megütni, hogy jöjjön végre a hang. Amikor még megnyomod a pedált, akkor még, hogyha túlságosan nagyon megnyomod, akkor pedig nagyon nagy zajt hallasz.
1: Következzen még egy kis muzsikus.
4: Én Szabó Aurora vagyok, hegedűn játszok.
3: Miért érdekes neked ez a tábor? Mi újat tanulhatsz itt meg? Miben más, mint mondjuk a zeneiskola?
4: Itten több énekeket megtanulhatsz, meg a hegedűn is valami mást.
3: Mi áll közelebb hozzád, a népzene, a klasszikus zene, vagy esetleg valami modern hegedülés?
4: Népzene. Mert illen nem is nehezek, meg jó is hangzanak.
3: És melyik a kedvenc muzsikád, amit szívesen játszol hegedűn?
4: Süsvelnap.
3: Szerepeltél már zenekarral a zeneiskolában is?
4: Nem.
3: És milyen érzés az, amikor így több hangszer egyszerre szólal meg?
4: Jó a hang, meg össze kell passzolni a hangszereknek.
3: És mi mindenre kell egy hegedűsnek figyelnie?
4: A hegedűsnek figyelmesnek kell lenni a tartásra, a hegedű tartásra, az új tartásra, és hogy nem játssza a kottákat másodjabban, mint vannak.
3: Biztosan otthon is egyébként is sokat gyakorolsz, de itt meg most gyakorlatilag már harmadik napja reggeltől estig hegedültök. Az újak már érzik valamit, hogy fáradtak?
4: Hát, picit.
3: Milyen foglalkozások voltak még itt a muzsikálás mellett?
4: Csináltunk csuhébabát, akkor lehetett valamit kézműveskedni, meg összetársalogtunk is.
1: Völgyi faluból két kis citerás is ott volt a táborban. Elsőként Böröndi Leventét hallják.
5: Már év óta tudok. Iskolában is van ilyen szakkör.
3: Melyik a kedvenc dallamod? Mit muzsikálsz szívesen a citerán?
5: Szoktam a Kuzsapázit, meg amelyik most eszembe jut, meg szeretném.
3: Milyen hangszerekkel ismerkedtetek még itt a citerán kívül?
5: Cimbalom, hegedű. A cimbalmot kipróbáltuk.
3: Mennyire hasonlít a cimbalom a citerához?
5: Például el lehet ott játszani a kuzsapázit, meg a citerán is. Csak egyik nagyobb, meg drágább, a másik meg kevesebb és kisebb.
3: Mi volt a kedvenc foglalkozásod?
5: Amikor tegnap sütöttünk, 10 paprikás krumplit. Böröndi Botti vagyok, és azért jöttem a táborba, hogy citerázzak, és azért, hogy kézműveskedjek. És már anyu mondta, hogy fogunk itt főzni is, és azt is ki akartam próbálni.
3: És melyik volt a legizgalmasabb része?
5: A citerázás, főzés, cimbalmozás és a kézműveskedés.
3: Te is citerázol az iskolában és a szakkörben?
5: Igen.
3: És énekeltetek is, vagy esetleg táncoltatok is valamit?
5: Ma igen.
3: Milyen volt?
5: Hát jó, és vicces. Hát nehéz feladatokat kellett csinálni.
1: Idén a cimbalom mellett újdonságnak számított az is, hogy a tábor utolsó előtti napján táncházat is szerveztek.
0: Azt találtuk ki, hogy a hagyományos, tehát a népzenei repertoárunkat kibővítjük egy kis polgári táncdalamokkal. Úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezeket a polgári táncokat elsajátítani, ezért Toplak Rudi jóvoltából, ugye ma éppen megtanulták ezeket a táncokat, utána egy kicsit moldvaisztak. A táncdallamokhoz, tehát a polgári táncdallamokhoz hozzájárultak az itt tanult dallamok is, ugye, és ők kísérték ezt a kis táncházat.
1: A tábor programjainak a Völgyi Falusi Tájház adott otthont, amelyet a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség bocsájtott rendelkezésre. A tábor idén is több szervezet, intézmény és önkéntes összefogásával jöhetett létre. Lázár Lenke.
0: Tavaly ugye a mi egyesületünk, a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület jóvoltából volt megszervezve. Mivel az idén mi erre nem pályáztunk, ezért a csúcsszervezet indításával az MNMI vállalta a megszervezését, azzal, hogyha lesznek tehát azok a személyek, akik tavaly is részt vettünk ebben, tehát a mi egyesületünk, aztán az általános iskolából néhány tanár besegít, és az iskolánk még ugye hozzájárult némi étellel is. A Dobronok iskolából is itt van Kolos Atánya. A falusi nénik is besegítettek egy kis ebédosztással. Nagy mértékben az egyesületünk elnökasszonya és Bogdán Horváth Szánya is hozzásegített, hiszen napi szinten eljön segíteni reggeltől estig a tábor lebonyolításában.
1: Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, a szervező nevében még hangsúlyozta.
6: Lényegében ez a tábor létre se jöhetne azon emberek munkája nélkül, akik lényegében az egész évben dolgoznak ezekkel a gyerekekkel, hiszen az összes gyerek, aki itt van, szinte mindegyik, az már jár vagy citerázni, vagy hegedülni, vagy cimbalmozni, vagy természetesen énekelni. A társaság már viszonylag jól ismeri egymást, de az az érdekessége magának a tábornak, hogy ugye Lendvai iskoláról vannak zömében az énekesek, a csíphadarok, de Dobronakról pedig vannak zömében a népzenészek. Mindkét közösségben van olyan egyéniség, aki össze tudja fogni ezeket a fiatalokat, és szeretné, hogy a népzenét megtanulják, és lényegében valahol a nap végén ez a tábor, ez egy ajándék is nekük, hogy akik egész évben egy-egy órát vagy másfelet rászántak hetente erre a tevékenységre, most tényleg tömören 4 napon belül sokat fejlődve itt lehet ebben a táborban, úgyhogy ezért is volt azoknak ingyenes ez a tábor, akik lényegében egész évben járnak ezekre a szakkörökre. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan vannak, és én bízom benne, hogy az évek folyamán ki fog alakulni ebből a fiatal társaságból több népdaléneklési csoport, valamint citerás és egyéb népi hangszeren játszó egyén is. Ugye hát a nagy álmunk az már ilyen 30 éves, hogy hát lenne egy zenekarunk is. Ehhez az kell, hogy a gyerekek szeressenek hegedülni, szeressenek játszani, és természetesen szeressenek együtt lenni.

0: A Dobrona környéki iskolások 3 napon keresztül ismerkedtek a kézművességgel, fejlesztették kézügyességüket, készítettek egyedi alkotásokat. Mindezt sok-sok játékkal és tánccal színesítették. A Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által szervezett ingyenes tábor kellemes hangulatban zajlott. Szőke Krisztina a záró napon kóstolt bele a tábor hangulatába.
1: A tábornak a hagyományokhoz híven a Dobronaki Kézművességek háza adott otthont. Az utolsó napon viszont a Dobronaki iskola tornatermében perdültek táncra az élményekre szomjazó gyerekek. A 3 napos táborról Gerencsér Szilvia, a táborvezető a következőket mondta.
2: Reggel akkor, amíg hűvösebb az idő, akkor így kint a diófa alatt különböző népi játékok vannak, és akkor azokon játszunk, tehát lehet horgászni, párt keresni, aztán TikTok játékot, síelni is lehet, aztán a karikákat dobálni, meg akkor így bujócskáznak, futkosnak egyet. Később pedig akkor bemegyünk, és akkor különböző műhelymunkák vannak, például rongybabát készítettünk, aztán makraméztünk is, ilyen különböző leveleket készítettünk, aztán gyöngyöt fűznek, akkor tegnap volt kicsit ilyen hagyományosabb napunk, ugye vesztővel is dolgoztunk, ilyen kis szappantartókat készítettünk, aztán kicsit megismerkedtünk a csuhéval is. A ceruzára egy ilyen kis csuhé babát készítettek a gyerekek. Ma pedig akkor könyvjelzőket is csináltunk, hiszen ugye most szünidő jön, lehet olvasni. Most pedig jelenleg akkor a néptánc zajlik.
1: A néptáncoktatást idén is Toplak Rudolf és felesége Alenka néptáncoktatók vállalták.
3: A dobronaki kézműves tábornak része már a kezdetektől fogva egy táncfoglalkozás, amit a gyerekekkel meg szoktunk ejteni. A résztvevők moravidéki táncanyagból, illetve ma egy kicsit még moldvai táncanyagból is fognak kóstolgatni. És egyik célja az, hogy közelebb hozzuk nekik a néptáncot, a néphagyományt, hogy megismerjék a, legalábbis a vidékünk táncait, hogy valamikor, ha úgy adja az alkalom, akkor be is tudjanak állni esetleg egy-egy tánc erejéig. Még hogy ne legyen ez nekik egy valami idegen folyamat, ez mellett pedig a népi játékokkal is még szoktuk a gyerekeket ismertetni, játszani szoktunk velük, ezt a részét élvezik talán a legjobban.
1: Halljuk, a tábor 12 résztvevője közül néhánynak mi nyerte el leginkább a tetszését.
4: Én Bella Bognár vagyok, 12 éves leszek júliusban. Ez a tábor egy szép emlék lesz, ezért, mert barátkozok és új barátokat ismerök meg. Sok dolgot tanulok meg alkotni, amit majd otthon is lehet, hogy valamikor hasznos lesz.
5: Én Agvária vagyok, 7 éves vagyok. Legjobban tetszik, amikor 1-2-3 bujócskát játszunk. Rajzolunk, amit a tanítónénék mondanak, és azt akkor hazaviszik, hogy emlékbe lesz.
1: És milyen a tánc?
5: Jó.
6: Sokat kell mozogni a lábokkal. Én szerintem, ahogyan én hallottam, vagyis, hogy én már magam tudom, az egyik az ördögútja szerintem, a másik az meg az a tapsos, amelyik már tapsolni kell, egy felére, másik felére meg járkani ide-oda.
7: Én vagyok Evita Bognár, és 6 éves. Mi is rajzolunk, mi tanítónéni mondunk, és táncolunk nagyanyja is. Én is kérem még táncolni, mert az szép, hogy táncolunk. Játszunk a bujócskáz.
8: Zvér Éva vagyok, 6 éves vagyok.
1: Neked mi tetszik itt legjobban ebben a táborban?
8: Hogy táncolunk, hogy bujócskázunk, mit csináltunk, ceruzát.
1: Azt megtartod, vagy valakinek oda ajándékozod?
8: Odaadom a testvéremnek.
9: Ja sem Michal Laci, létos szeptemberben 10.
1: Laci Miha, aki szeptemberben lesz 10 éves, elmondta, hogy a táborban a bújocskázás és rajzolás tetszett neki a leginkább. Az ott elkészített alkotásokat megtartja emlékül. Nagyon melegetek volt itt a táborban?
10: Igen, nagyon. Akkor még kell futnunk, mikor bújocskázunk.
11: Igen, nagyon.
10: Meg elvoltunk a kukoricába, pajta után ott vannak áfonyák,
11: ja, igaz.
10: Azt is ehetünk ott.
11: És hogyan próbáltok felfrissülni egy kicsit?
12: Hogy
13: játszunk.
12: Igen,
13: hogy játszunk. Ja.
12: És nem akarom, hogy a tábor emullik.
2: A gyerekek azok nagyon jól bírják, mi kicsit nehezebben bírjuk. Jó a hangulat, úgyhogy mindegyiknek tetszik, mert volt olyan is, aki hétfőn reggel, jaj, hát hogy mégse, hogy nem jönne, akkor még jött, és még látta a másikakat, hogy kik lesznek a táborban, és mindjárt rögtön, ja, hogy anyának már integetett, hogy mehetsz, hogy ő marad.
1: Mondta Gerincsér Szilvia a dobronaki nyári kézműves táborról, amely tegnap zárult.
0: Idén, július 1-én a nyár legforgalmasabb időszakának kezdete előtt a rendőrök nem csak a veszélyekre figyelmeztetnek, hanem arra is kérik a közlekedőket, hogy változtassanak szokásaikon. Ezért elindítják a Cessna Prometna közlekedési becsületszó kampányt, amellyel arra buzdítják a sofőröket, hogy válasszák ki saját vállalásukat a biztonságosabb közlekedési magatartás érdekében, és tartsák is magukat hozzá. Szabó Márkot hallják.
14: Robert Vehovec, a rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szektorának vezetője szerint a nyári hónapok közlekedésbiztonsági szempontból az év legkockázatosabb időszakai közé tartoznak.
15: U policii smo si nekako zamislili novo kampanjo, ki smo jo poimenovali Častna prometna.
16: A nyaralások, a hosszabb utazások, a sűrűbb forgalom, a hőség, a fáradtság és a hosszabb kikapcsolódás gyakran felerősíti mindennapi közlekedési szokásainkat. A gyorshajtást, a telefonhasználatot vezetés közben, a türelmetlenséget, az ittas vezetést vagy azt az érzést, hogy egy ismerős úton jobban uraljuk a helyzetet. Az új kampánnyal ezeket a közlekedési szokásokat szeretnénk jó szokásokká alakítani júliusban és a nyár folyamán.
15: V letošnjem poletju boljša. Smo v bistvu pripravili neke izhodišče, neke namige ljudem, kaj lahko spremeniti. Gre za to, da lahko rečemo, vozil bom bolj zmerno, ne bom uporabljal telefona.
16: Tudjuk, hogy a jó szándékú üzenetek nem jutnak el mindenkihez, ezért a rendőrség a nyári hónapokban is folytatja a szemléletformálást, amely a legsúlyosabb közlekedési balesetek leggyakoribb kockázati tényezőire összpontosít. Ezáltal is hozzájárulva a lehető legjobb közlekedés biztonsághoz.
15: Mogoče še kakšne druge, zaprepričani smo, da se bodo ljudje lahko našli v teh karakterih.
14: Tette még hozzá a közlekedésrendészeti szektor vezetője. De miért adjuk becsület szavunkat, hogy betartjuk a szabályokat? Mert a közlekedésbiztonság nem csak az ellenőrzéseken, a figyelmeztetéseken és a szabályokon múlik, hanem az egyes emberek mindennapi döntésein is. A Cessna Prometna, vagyis becs szó hashtaggel arra kérik a közlekedőket, hogy válasszák ki saját közlekedési ígéretüket, és legalább júliusban tartsák is be azt. Ez lehet az az ígéret, hogy lassabban vezetnek, és nem használják a telefonjukat vezetés közben. Időben és kipihenten indulnak útnak. Nem ülnek volán mögé ittasan. Jobban figyelnek a motorosokra, kerékpárosokra és gyalogosokra. Vagy egyszerűen csak türelmesebbek a forgalomban. A kampány humoros, huncut közlekedési karaktereket is használ. Mint például Moto González, Reactivets, Taster, Multipractitioner, akikkel mindenki azonosulni tud a közúti viselkedésében. Amikor sietünk, késünk, telefonálunk vezetés közben, több dolgot csinálunk egyszerre, vagy túlzott magabiztosak vagyunk. Ezeknek a karaktereknek a célja nem a közlekedés biztonság súlyosságának csökkentése, hanem az, hogy könnyebben felismerjük azokat a szokásokat, amelyeket megváltoztathatunk. Ezek a mindennapi szokások gyakran azok, amelyek növelik a közlekedési balesetek kockázatát. A kampányhoz számos híresség is csatlakozik, akik a Cessna Prometna hashtagjükkel másokat is felelősségteljes közlekedésre szólítanak fel. Tehát az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Ígérjük meg becsület szavunkra, hogy észnél leszünk a közlekedésben is.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Gerebic Bettina, Botka Ágnes, Szőke Krisztina és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
17: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

4 perc elmúlt el, 3:44 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és a folytatásban még egy kis zenével megyünk tovább. 4 órakor hírek következnek majd, 4:45 után pedig a visszapillantóban egy 10 évvel ezelőtti eseményt idézünk fel. 2016 júniusának végén mutatták be Szűcs Deán történész szülőfalujáról, Gyert Jánosról készített monográfiáját. Erről szólt át a visszapillantó, 4:45 után hallgassák meg.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Miután kedden a szlovén országgyűlés rendkívüli ülésszakán annak napi rendjét a képviselők nem fogadták el, az országgyűlés elnöke kénytelen volt berekeszteni azt. A parlamenti ülésteremben azóta is továbbra is téma az országgyűlés keddi rendkívüli ülésszakának eseménye, amelyen az ellenzék kérésére parlamenti vizsgálatot kellett volna elrendelni a Black Cube ügyében és a pártok finanszírozásának megkerülésével kapcsolatban. Az országgyűlés azonban elutasította az ülésnapi rendjét, így legalábbis egyelőre nem rendeltek el ilyen vizsgálatokat. A kormány a mai ülésén rendeletet adott ki a tavalyi évi fagykárok következményeinek elhárítására szolgáló pénzügyi támogatásról. 2025-ben az állandó növénykultúrákban okozott fagykár becsült értéke 35.190.000 euró. Az illetékesek idén a 100%-os kárt szenvedetteknek 360.000 eurót biztosítanak pénzügyi támogatásként, jelentette be ma a kormány. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a szlovén rendőrség. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők felismerjék rossz vezetési szokásaikat, és biztonságosabban vegyenek részt a forgalomban. A rendőrség emlékeztetett arra, hogy tavaly a 3 nyári hónapban összesen 50-en vesztették életüket közlekedési balesetben. A nyár folyamán ezért fokozott ellenőrzésekre lehet számítani, különösen az autópályákon és az útépítésekkel érintett szakaszokon. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállamnak, mellyel 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezést támogat. A modernizációs alapból Szlovénia 20,2 millió eurót kap, Magyarország 552 milliót, Horvátország 109 millió eurót. A támogatott beruházások segíteni fogják az energiarendszerek korszerűsítését azáltal, hogy javítják az energiahatékonyságot, az energia, az ipari és a közlekedési ágazatban, valamint hozzájárulnak az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez is. Éles kritikákat váltott ki a 2027-es francia elnökválasztás második fordulójának időpontja. A május 2-ai dátum a munka ünnepét követi. Konzervatív vélemények szerint ez aránytalanul nagy esélyt ad az előző napi felvonulások, gyűlések okán, mely rendezvények hagyományosan a baloldalhoz kötődnek. A franciáknál a sorsdöntő voksolás első fordulójára április 18-án, míg a másodikra tehát május 2-án kerül sor. Ekkor választják ki a franciák Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatali utódját. A labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért ma este 9 órakor Spanyolország Ausztriával játszik, és éjfél után jön a Portugália Horvátország rangadó, illetve később a Svájc-Algéria találkozó.
0: Időjárás.
2: Ma többnyire napos idő várható, térségünkben északkeleti szél fúj, a tengermelléken pedig gyenge bóra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok körül alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
1: MMR.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 2016. június 30-án mutatták be Szűcs Deán történész szülőfalujáról, Gyertyánosról készített monográfiáját. Szabó Szuzi összeállítása következik.

0: Szűcs Deán tanulmányait Ljubljanában fejezte be. Tanárként nem látta magát egy iskolában, inkább a kutatás felé húzta a szíve. Történészként jelenleg a zsidó történelemmel foglalkozik, de a helytörténet is nagyon érdekli. Hogy a könyv megszületésének ötlete honnan ered, arról ő beszél. Szűcs Deán.
1: Egy évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot velem a helyi közösség elnöke, és megkérdezett, ha képes lennék tehát írni egy könyvet a György János történetéről. Nagyon szeretem a kihívásokat, és mindjárt bele is mentem. Volt egy kis gondom, közben kicsit többet utaztam is a világba, de mégis meglett a könyv, és szerintem olyan könyv, ami máma lesz bemutatva, a környékben szerintem nincs még egy olyan könyv. Nem mondom, hogy olyan jó minőségű, de egy olyan jó csoport jött össze, igaz? Jó volt dolgozni ezekkel az emberekkel, akik segítettek, úgy mondom. A helyi közösség elnökének a ideája volt és a mottoja, és ő azt mondta tehát, hogy ami ő képzelte el, az az volt, hogy ezt a könyvet inkább a György Jánosiak csinálnájék, tehát ez a lokális intellektuális kapacitet, és hogy György Jánosról szólna a György Jánosiaknak.
0: A történész György János település területének mozgalmas történelmi múltját mutatja be. Az első lakosainak életétől egészen a jelenig.
1: Ez a könyv ez egy olyan történelmi kronológia, amely a őskortól a mai napokig jön, és az olvasó az sorba megy a legrégebb időkön keresztül, és eljön a 20. századig, amikor legtöbb dolog történt, amelyekről tudunk, és amelyekről vannak források. Nem is szeretném, hogy egy szakmunka lenne, mert szerintem ez egy tisztán jó könyv ezeknek az embereknek. Nekik szól a György Jánosiaknak, úgy mondom.

0: A könyv az első tudományos ismeretterjesztő kísérlet a helytörténet bemutatására, amelyben a régészeti feltárások, az urbáriumok, a különböző kataszterek, a levéltári dokumentumok, valamint a sajtó és egyéb források kutatásának eredményei találhatóak. A gyertyánosiaknak és a gyertyánosiakhoz is szól ez a könyv, és talán mindenkihez is, aki érdekel gyertyános történelme. Ezekhez az adatokhoz miként sikerült hozzájutni, hogyan lehetett kutatni, ki segített ebben?
1: Igazából én a kutatásban nem nagyon használok segítést, mert nagyon otthon érzem magamat ott. Ismerem a levéltárakat itt a környékben, az Alaegerszegi Budapesti, tehát Magyar Nemzeti Levéltárt is, a Maribori, Pokrajinszki Archív Maribor, és azzal nem volt gondom. Inkább azzal volt gondom, hogy hogyan tenni össze az egész adatokat, hogy ne veszek el a sok adatba. Inkább az volt a gond, mint az, hogy feltalálni a forrásokat. Abból igen bő volt.
0: Milyen adatokat találunk, mit tudunk meg Gyertyánosról?
1: Szerintem a legérdekesebb, amit már a cím mondja, tehát Gyertyános, tehát a település megnevezése. Az első ismert megnevezése az Inesfalva. Faló környéke még mindig csak egy posszesszió volt, tehát nem lehet még beszélni településekről a 12.-13. században, de 16.-17. században a környék, tehát ennek a résznek a neve az már Gyertyános. 1909-ben Zala Gyertyános, tehát a Zalát hozzáadták, és csak a jugoszláv időben, tehát az első világháború után lett a neve Gáberje.

0: melyek azok az adatok, amelyek a legtöbb olvasónak keltik fel a figyelmét.
1: Ami legtöbb embert fogja talán érdekelni, hogyha meg tudják magukat találni, vagyis az őseiket. Amit el akartam érni, és azt már előbb meg akartam csinálni, hogy jobban megismerem a családomat, és ahol én jövök, és ez a könyv egy nagyon jó megoldás volt arra, hogy többet meg tudok arról is. Kolonistákat meg lehet találni, akkor a magyar származású embereket, akik itt voltak a kolonisták ide jövetele előtt. És van több tabel a 17. 18. századból, és ezeknek a forrásai többnyire a urbáriók és a konszkripciók, tehát összeírások voltak.
0: És a két világháború is, és az e közti időszak is bizonyára gyertyános településre is kihatott a falura.
1: Az első világháború után, amikor bejött a trianoni békeszerződés, nagy cserék voltak itten már minden szinten. Tehát létrejöttek konfliktusok, amelyeket előbb a településben nem lehetett még találni. Ezek a nacionális konfliktusok. Nagyon óvatosnak kell lenni, hogy mivel, hogyan lépünk a kutatáshoz, ehhez a témához. Még igen, nincs tisztán igazából megírva ennek az időpontnak a történelme.

0: És hol tartunk így manapság, így a faluban, a fejlődés szempontjából, aztán a nemzetiségre vonatkozólag, hol tart most a falu?
1: Ma szerintem a faluban nem lehet többet látni. Nincs bizonyíték arra, hogy lennének valami nacionális, etnikus, bármilyen konfliktusok. Az emberek összhangban élnek, és szerintem ez a legtöbb, és ezzel is akartam végezni a könyvet, hogy igen érdekes egy processzum, hogy szerintem ezekben az években végződik, és hogy végre 100 év után a település minden emberei békében laknak. Függetlenül attól, ha magyarok magyarul beszélnek, szlovénok szlovénul beszélnek. És szerintem ez a legnagyobb dolog, és azért szerintem ez a könyv még annyira fontosabb, mert fiatalok, akik jönnek, majd talán ezzel a könyvvel jobban meg tudják becsülni, hogy milyen kellett átmenni a településnek az utolsó 100 évben is a lakosoknak.
0: Érdekessége a könyvnek az is, hogy az egyik oldalon szlovén, másikban meg magyar nyelven is egyből lehet olvasni. Ez egy ilyen különlegesség.
1: Hát igen, különlegesség, de mondjuk a források a muravidiek történetéhez úgy van megírva. És igazából én az elején úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha egy oldal egy nyelvű lenne, aztán a második, amely utána jön más nyelvű, de ki a tördelést csinálta, ez dr. Albert Halász volt, akinek egy különös köszönetet kell mondanom. Mikor megmutatta, hogy hogyan néz ki a könyv az ő képzelése után, akkor csak azt mondtam, hogy köszönöm szépen Albert, hogy ezt megmutattad, mert ez sokkal jobb, mint az én elképzelésem.
0: A fotók segítségével pedig a gyertyánosiak mindennapi életébe kaphatunk betekintést. De mit is kell tudni róluk?
1: Képek a gyertyánosiak adták nekem, megengedték, hogy leszkennelem őket, és hogy kihasználom őket a könyvben. Tehát egyik kép sem a levéltárból származik. Ezekről a képekről beszélünk, tehát a 12 képről az elején, és a 12 képről a végén.

0: A Falu Otthonban a Gyertya János történetét bemutató fotó és dokumentum kiállítás megnyitójára is sor került. A kiállításon azok a fotók láthatók, amelyek a szerző könyvében is megtalálhatóak.
1: Egy éves munkát foglal ez így össze. Mondtad, hogy nem akartál, vagy nem képzeled el, hogy esetleg iskolában tanítanál, de ez a könyv véleményed szerint segíthet-e az iskolai tananyagban, vagy szolgál olyan adatokkal, amelyek esetleg a muravidéki történelmek, hogy könnyebben átláthatják majd ezt a tananyagot?
2: Hát igen, ebbe a könyve igazából sok az adat, ami ennek a muravidéknek a déli részére kapcsolódik. Mennyire lesz hasznos a gyermekeknek, a tanulóknak, azt csak maguk tudják, tehát hogyha akarják a kezükbe venni a könyvet, akkor nagyon hasznos lesz, ha majd lesz valami online, úgymond teoretikus félrelépésük, akkor nem fogják. Én ezt a könyvet inkább abból a szempontból gondolom úgy, tehát amit ebben látok ebben a könyvben, az az, hogy a fiataloknak bemutatni, hogy a kis faluknak is van nagyon nagy történelme, és nagyon nem jó, ha azt gondoljuk, hogy tehát csak Ljubljanának, Maribornak, Budapestnek van történelme, mert ezek a kis faluknak igen, nagyon érdekes a történelme, és szerintem be kell mutatni méltóképpen, úgy mondom.
1: Gyertya Jánosiak szerencsések lehetnek, hogy van akkor a faluban egy valaki, aki ezt így felkutatta és előktárta?
2: Hát igazából én nem azt mondanám, hanem szerencsések lehetnek, hogy van egy csoport, aki vállalta ezt a munkát. Tehát igazából nem érzem úgy, hogy ez az én munkám, hanem hogy ez egy csoportmunka, és bárki, bárhol, bármikor meg fogja kérdezni tőlem, még egyszer meg fogom mondani, mert igaz, úgy érzem, ugye?
0: A Gyertya Jánosiak szerencsések lehetnek amiatt, hogy a faluban alakult egy csoport, amelynek tagjai segítettek Szűcs Deánnak a munkában. A könyvet Kósa Péter fordította magyar nyelvre. A szlovén szöveget dr. Elizabetta Bérnyák, míg a magyar szöveget Pisznyák Mária lektorálta. A grafikai tervezésért és tördelésért dr. Halász Alberta felelős. A szerzőt szakmai tanácsokkal dr. Gönc László segítette. A könyvet a Magyar Nemzetiségi Műveldési Intézet, valamint a Gyertya Jánosi helyi közösség adta ki. A kötet megjelenését anyagiakkal támogatta a Magyar Nemzetiségi Művelési Intézet, a Bethlen Gábor Alap, továbbá a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és Lendva Község.
1: Tehát akkor egy nagyobb időszakot foglalt össze ez a munka. Adott-e valamilyen inspirációt, ad-e arra a továbbiakban? Vannak-e valamilyen tervek a közeljövőre vagy a jövőre való tekintettel?
2: Igazából, ha őszinte vagyok, mégis jobban a zsidó történelem kutatásban látom magamat, ahol nagyon nagy potenciált látok, hiszen nagyon keves volt csinálva azon a területen, de amikor ezt a könyvet csináltam, úgy közbe bejött egy pár gondolat, és nagyon szeretnék majd még a jövőbe foglalkozni a kivándorlással. Ez még egy terület, ami nagyon keveset volt kutatva, nagyon keves van róla cikk, bármi könyv, és szerintem itt még egy potenciál van talált, mert 20-30 év múlva már nagyon kevesen fogják tudni, hogy 1907-ben, 15-ben, 18-ban kiment ki Magyarországról, vagyis később Jugoszláviából, bárhonnan. Szerintem ezt majd valakinek a következő 5 évben meg kell csinálni. Azt remélem, hogy nem nekem. Szeretném, hogy valaki ez vállalja, mert ez egy nagyon érdekes téma, és mindig, mikor beszélgetek úgy fiatalokkal, úgy mondom, aki igazából nem is tudja, hogy miben menne bele, hogy vannak igaz nagyon érdekes témák, amivel megéri foglalkozni.

A korábbi borult ég után most szépen kisütött a nap itt Lendván, de lesznek majd még felhők felettünk, nem lesz tehát zavartalan a napsütés. 27 fokot mutatnak a hőmérők, ez a plafon a mai napon, gyenge a légmozgás, az éjszaka folyamán pedig kiderül az ég, holnap reggel olyan 17 fokra ébredhetünk. A maximumok majd a maihoz hasonlóan alakulnak azzal együtt, hogy a megnövekvő felhőzetből most úgy mutatják, hogy holnap délután lehet némi csapadékra számítani. Egyébként a hidegfront is hol okozott esőt nagy mennyiségben, hol meg gyakorlatilag szinte semmit, úgyhogy bízunk benne, hogy másutt is jut majd az esőből, persze nem pusztító minőségében. Na, a folytatásban jön még egy kis könnyű zene, 2:45, 5 órakor híreket mondunk, aztán lesz majd még egy zenés óránk, 6 órakor már a napi krónikával, utána pedig a népzenei összeállítással várjuk Önöket.

Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. A kormány ma menesztette a gazdasági és szociális tanács korábbi kormányképviselőit és újakat nevezett ki. A szociális partnerek közötti párbeszédért felelős új kormányzati csapat Angel Logár, Andrej Sircel, Mateja Ribics, Borut Roncsevics, Tadej Osztercz, Mónika Kirbis-Royce és Franci Matoz miniszterek vezetik. Az új kormány, amely Janez Jansa vezetésével már a negyedik, ezzel menesztette a korábbi tagokat és helyetteseiket, akik az előző ciklusban a kormány végrehajtó hatalmát képviselték. Új logopédia és szurdopedagógiai szak indítását tervezi a Maribori Egyetem pedagógiai kara a súlyos szakember hiány enyhítésére. A képzést az egyetemi szenátus már jóváhagyta, jelenleg a szlovén felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség vizsgálja. Szlovéniában folyamatosan nő a beszéd és nyelvi zavarokkal küzdő gyerekek száma, miközben a logopédusokból komoly hiány van. Ezért egyes térségekben akár 4 évet is várni kell az ellátásra. A tervek szerint évente 20 hallgatót vennének fel, az első évfolyam pedig a 2028-2029-es tanévben kezdhetné meg a tanulmányait. A német ügyészség szerint ukrán állami hatóságok utasítására hajtották végre a 2022-es északi áramlat gázvezetékek elleni szabotás akciót. Az ügyben vádat emeltek az ukrán állampolgárságú Szerhij Kuznyecov ellen, aki a robbantást végrehajtó csoport vezetőjének tartanak. A férfi ugyan tagadja a vádakat, a német hatóságok azonban ellene szóló bizonyítékokkal rendelkeztek. A vádirat szerint a csoport célja az volt, hogy megsemmisítse az Oroszországot Európával összekötő gázvezetéket. Litvániában a parlamenti pártok megállapodtak, hogy tördik az ország alkotmányából azt a cikkelyt, amely tiltja atomfegyverek állomásosztatását Litvániában. Bár az államfő hangsúlyozta, Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren, amennyiben a jövőben változnának a körülmények. Ma Zágrábban sárga forgalom elterelő elemnek ütözött Andrej Plenković horvát miniszterelnök szolgálati konvojának egyik járműve, amelybe egy mögötte haladó szolgálati autó is beleütközött. A balesetben a kormányfő is az egyik érintett autóban utazott, személyi sérülés nem történt. A sárga elválasztókat előző pénteken helyezték ki a Szávszka út mintegy 2,5 kilométeres szakaszán mindkét irányban. A városvezetés célja az volt, hogy megakadályozza az autók behajtását a villamospályára, és ezzel gyorsítsa, illetve kiszámíthatóbbá tegye a zágrábi közösségi közlekedést. A legjobb szlovén asztalani teniszező Darko Jorgic sajnos befejezte versenyzését a Los Angeles közelében Ontárióban megrendezett VTT nagyszabású versenyen, miután az első fordulóban 3-0-ra legyőzte a helyi Daniel Trent, a második fordulóban 1-3-ra kikapott a világ 40. helyezettjétől, a portugál João Geraldo-tól.
2: Időjárás.
1: Holnap a maihoz hasonlóan többnyire derült idő lesz, napközben gomoly felhők képződhetnek, délután rövid ideig tartó záporok sem kizárhatóak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok között, a legmagasabb napi felmelegedés pedig 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök.
2: Moravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink, csütörtök esti népzenei adásunkban a magyar nyelvterület déli tájaira kalauzoljuk Önöket a Bánságtól az aldunai székely falvakon át a Nyugat-Bácskáig. Tartsanak velünk csütörtökön este 4.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

8 perccel vagyunk már fél hat után is, ezt a zenei órát mindjárt folytatjuk is tovább itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Július 2-a van csütörtök, szépen süt a nap itt vidékünkön, de nincs annyira nagy kánikulai meleg, mint az elmúlt napokban volt, és hogy milyen időjárásra számíthatunk, majd megtudhatják a krónika végén az időjárás jelentésből, illetve a legfontosabb hírekkel, tehát 6 órától várjuk Önöket a napi krónika keretein belül, aztán pedig a népzenei összeállítás következik, majd 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk, akkor mondjuk a további tartalmat is, hiszen tudják, 24 órában lehet hallgatni az MMR műsorát. Ehhez kívánunk Önöknek további kellemes időtöltést.

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életem, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm az Esti Krónika hallgatóit. A Krónika mai szerkesztője Jobbágy Klára, hírolvasója Donner Tímea lesz. A Krónika elején egy-egy mondatban említsük meg fontosabb híreinket. A szlovén országgyűlés keddi ülésének berekesztése továbbra is téma a szlovén parlamentben.
2: A 2025-ös év fagykárainak kompenzáló kártérítésére 360 ezer eurót szavazott meg ma a kormány.
1: Fokozott ellenőrzést végez a szlovén rendőrség a nyári időszakban.
2: Éles kritikát váltott ki a francia választás második fordulójának dátuma.
1: Németországban vádat emeltek az északi áramlat gázvezeték felrobbantása miatt egy ukrán állampolgár ellen. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek. Miután kedden a szlovén országgyűlés rendkívüli ülésszakán annak napirendjét a képviselők nem fogadták el, az országgyűlés elnöke kénytelen volt berekeszteni az ülést.
2: A parlamenti ülésteremben azóta is téma az országgyűlés keddi rendkívüli ülésszakának eseménye, amelyen az ellenzék kérésére parlamenti vizsgálatot kellett volna elrendelni a Black Cube ügyében és a pártok finanszírozásának megkerülésével kapcsolatban. Az országgyűlés azonban elutasította az ülés napirendjét, így legalábbis egyelőre nem rendeltek el ilyen vizsgálatokat. Zorán Sztefanovics a parlament elnöke hamisnak nevezte az ellenzék szavazógépek meghibásodásával kapcsolatos állításait, s felmerült az is, hogy egyes képviselők a szavazás mellőzésére buzdítottak.
1: A kormány a mai ülésén rendeletet adott ki a tavalyi évi fagykárok következményeinek elhárítására szolgáló pénzügyi támogatásról.
2: 2025-ben az állandó növénykultúrákban okozott fagykár becsült értéke 35 millió 190 ezer euró. Az illetékesek idén a 100%-os kárt szenvedetteknek 360 ezer eurót biztosítanak pénzügyi támogatásként, jelentette be ma a kormány.
1: A kormányban menesztette a gazdasági és szociális tanács korábbi kormányképviselőit, és újakat nevezett ki.
2: A szociális partnerek közötti párbeszédért felelős új kormányzati csapatot Ángel Logár, Andrej Sircel, Mateja Ribic, Borut Rencsovics, Tadej Osztörc, Monika Kirbis-Royce és Franci Matoz miniszterek vezetik. Az új kormány, amely Janez Jánse vezetésével már a negyedik, ezzel menesztette a korábbi tagokat és helyetteseiket, akik az előző ciklusban a kormány végrehajtó hatalmát képviselték.
1: Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a szlovén rendőrség.
2: A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők felismerjék rossz vezetési szokásaikat, és biztonságosabban vegyenek részt a forgalomban. A rendőrség emlékeztetett arra, hogy tavaly a három nyári hónapban összesen 50-en vesztették életüket közlekedési balesetben. A nyár folyamán ezért fokozott ellenőrzésekre lehet számítani, különösen az autópályákon és az útépítésekkel érintett szakaszokon. A kampány emellett a gyorshajtás, az ittas vezetés és a vezetés közbeni mobiltelefon használat veszélyeire is felhívja a figyelmet.
1: Új logopédia és szordopedagógiai szak irányítását tervezi a Maribori Egyetem pedagógiai kara a súlyos szakember hiány enyhítésére.
2: A képzést az egyetemi szenátus már jóvá hagyta, jelenleg a szlovén felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség vizsgálja. Szlovéniában folyamatosan nő a beszéd és nyelvi zavarokkal küzdő gyermekek száma, miközben logopédusokból komoly hiány van, ezért egyes térségekben akár 4 évet is várni kell az ellátásra. A tervek szerint évente 20 hallgatót vennének fel, az első évfolyam pedig a 2028-2029-es tanévben kezdhetné meg tanulmányait.
1: Ennyit itthonról, most pedig nézzük az elmúlt 24 óra fontosabb külföldi híreit. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállamnak, melyel 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezést támogat.
2: A modernizációs alapból Szlovénia 20,2 millió eurót kap, Magyarország 552 milliót, Horvátország 109 millió eurót. A támogatott beruházások segíteni fogják az energiarendszerek korszerűsítését azáltal, hogy javítják az energiahatékonyságot, az energia, az ipari és a közlekedési ágazatban, valamint hozzájárulnak az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez is.
1: Kijelölték a francia elnök választás dátumát.
2: Éles kritikákat váltott ki a 2027-es francia elnökválasztás második fordulójának időpontja. A május másodiki dátum a munka ünnepét követi. Konzervatív vélemények szerint ez aránytalanul nagy esélyeket ad az előző napi felvonulások, gyűlések okán, amely rendezvények hagyományosan a baloldalhoz kötődnek. Ne próbálják azt mondani nekem, hogy nem lesz politikai felhangja a május elsői tüntetéseknek és az elhangzó nyilatkozatoknak. Tiltakozott tegnap a kiválasztott dátum kapcsán a köztársaságiak elnökjelöltje. A franciáknál a sorsdöntő voksolás első fordulójára április 18-án, míg a másodikra, május 2-án kerül sor. Ekkor választhatják ki a franciák Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatali utódját.
1: A német ügyészség szerint ukrán állami hatóságok utasítására hajtották végre a 2022-es északi áramlat gázvezetékek elleni szabotás akciót.
2: Az ügyben vádat emeltek az ukrán állampolgárságú Szerhij Kuznyecov ellen, akit a robbantást végrehajtó csoport vezetőjének tartanak. A férfi ugyan tagadja a vádakat, a német hatóságok azonban ellene szóló bizonyítékokkal rendelkeznek. A vádirat szerint a csoport célja az volt, hogy megsemmisítse az Oroszországot Európával összekötő gázvezetékeket. A német sajtó értesülései alapján Szerhij Kuznyecovot többek között közszolgáltatás megzavarásával, robbantás előkészítésével, építmények megrongálásával és háborús bűncselekményben való bűnrészességgel vádolják.
1: Litvánia eltörli az atomfegyverek állomásosztatásának alkotmányos tilalmát.
2: Litvániában a parlamenti pártok megállapodtak, hogy törlik az ország alkotmányából azt a cikkeit, amely tiltja atomfegyverek állomásosztatását az országban, jelentette be ma a balti ország elnöke. Bár az államfő hangsúlyozta, Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren, amennyiben a jövőben változnának a körülmények. Június elején a Financial Times című londoni lap arról számolt be, hogy az Egyesült Államok további európai NATO tagországokba fontolgatja nukleáris fegyverek telepítését, s nem sokkal később a litván védelmi miniszter azt közölte, hazája részt vesz az erről szóló megbeszéléseken.
3: Sport.
1: A labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért ma este 9 órakor Spanyolország Ausztriával játszik, és éjfél után jön a Portugália-Horvátország rangadó, illetve később a Svájc-Algéria találkozó. A legjobb szlovén asztali teniszedő, Darko Jorgic sajnos befejezte versenyzését a Los Angeles közelében, Ontárióban megrendezett VTT nagyszabású versenyen. Miután az első fordulóban 3-0-ra legyőzte a helyi Daniel Trent, a második fordulóban 1-3-ra kikapott a világ 40. helyezettjétől, a portugál João Geraldo-tól.
4: Időjárás.
2: Holnap a maihoz hasonlóan többnyire derült idő lesz, napközben gomoly felhők képződhetnek, délután rövid ideig tartó záporok sem kizártak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 15 fok között, a legmagasabb napi felmelegedés pedig 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
1: Tisztelt hallgatóink, csütörtök esti krónikánkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze. Az adás hírolvasója Donner Tíme, a hangtechnikusa jött össze. Az adás hírolvasója Donner Tíme, a hangtechnikusa Györkös Gorán voltak. Munkatársai

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a magyar nyelvterület déli tájaira kalauzoljuk Önöket a Bánságtól az Aldunai székelyek falvain át Nyugat-Bácskáig. A felvezetőben a bánsági Mohol településről való zenei összeállítás szólt a Bazseva zenekar előadásában. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A továbbiakban is moholi muzsikát hallgathatunk, immár a Pendergő zenekar előadásában.

A magyar nyelvterület déli peremvidékei igen szórványos és sokszínű képet mutatnak. Az egykori temesi bánság területén a török hódoltság után lezajló új népesség betelepítésével a Kárpát-medence egyik legszínesebb etnikai mozaikja jött létre, az akkori ország déli végein. Az új telepesek nem csak a környező szerb és román népesség köréből kerültek ki, hanem az ország távolabbi területeiről, sőt a határokon túlról is. A német nyelvterületről érkező svábok mellett az Alduna lecsapolt mocsárvidékein települt meg a bukovinai székhelyek egy csoportja, akik a mai napig őrzik identitásukat és egyben a Kárpát-medence legdélebbi magyar néprajzi csoportját alkotják. A következő felvételen bukovinai székely muzsika szól a Dobroda zenekar előadásában.

Tiszamente néven önálló tájegységet alkotnak a Délalföldön az észak-déli irányban húzódó nagyközségek és mezővárosok. A Tiszamente a Tisza alsó folyásának jobb partján Horgostól Titelig húzódó városok és községek területének összefoglaló megnevezése. Ez a vidék a Szerbia területén élő magyarság legzártabb és legnagyobb lélekszámú etnikai tömbje, ahol a hagyományőrzés újabb formái, ezen belül pedig a népzenei élet színterei széles társadalmi beágyazottságban jelennek meg. Számos kiváló zenekari formáció működik itt, melyek közül most Csonka Ferenc és zenekara Tiszamenti tambura muzsikát játszik.

A délalföldi népzenei hagyományok egyik színfoltja az úgynevezett pincesori nóták, boros nóták vagy tréfás borívó énekek, melyekből előbb a dűvő, majd a fokos zenekar ad ízelítőt.

A régi magyar betyárvilág leghírhettebb területe a szegedi és röszkei tanyavilág volt, ahol a híres betyárvezér Rózsa Sándor alakja a mai napig él a folklórban. A Fokos zenekar Rózsa Sándor nótáiból való összeállítása után a nyugat-bácskai Nagy Baracska táncdallamait hallgathatjuk.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a magyar nyelvterület déli peremterületeinek népzenéje szólt az aldunai székelyek falvaitól a bácskai tájakig. Végezetül, átlépve a Dunát, a szlavóniai magyarság egyik jelentős települése, Kórogy, lakodalmi muzsikája szól. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető, Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Búcsúzunk Önöktől, mi is, hiszen lassan 7 óra lesz és véget ér a vezetett műsorrész. Lesz még a folytatásban esti mese, magyar nóták és csárdások, valamint terepjáró ismétlés, illetve 21 óra után a Podgyász legutóbbi részét ismételjük meg, és aztán a folytatásban könnyű zenék egészen holnap reggel 5:30-ig, hiszen a reggeli csapat akkor várja majd Önöket. Mára pedig akkor búcsúzunk. A zenei válogatást a hangtechnikus Györkös Gorán készítette, a mikrofonnál a műsorvezető Donner Tímeát hallották, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szép estét, jó pihenést kívánunk mindnyájuknak, és minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Móricz Zsigmond, a kisegér. Hol volt, hol nem, túl az óperenciáson, élt egy gazdag ember, kinek egy rakáson tyúhaja. A búzája sok vala, nem cserélne a királlyal, egy egész asztal fiával, s ki a kulcslyukon befér, rákapott a kisegér. Tühös lett a gazda. Ide állj, te macska! Az egeret elfogd, mert rosszul lesz dolgod. Macska állott istrázsára, jön az egér nem sokára. Macska rácsapja a karmát, s lecsippenti egér farkát. Cini, cini, zirr! Az egérke sír. Macska néni, accimám, figyel, ótyám, farkincám! Odaadom, de nem ingyen, hozzá tejet íziben. Szalad az egér, a tehénhez ér. Tehén, nekem tejet adj, tejet adom macskának. Macska ide adja, tám, fityel, ótyám, farkincám. Adok ám, de nem ingyen, hozzá szénát íziben. Szalad az egér, a kaszáshoz ér. Kaszás, nekem szénát szedj, szénát adom tehénnek. Tehén érte tejet ad, tejet adom macskának. Macska ide adja, tám, fityel, ótyám, farkincám. Adok én, de nem ingyen, cipót hozzál íziben. Szalad az egér, gazdasszonyhoz ér. Asszony, nekem cipót hoz. Cipót viszem kaszáshoz, kaszás nekem szénát szed. Szénát adom tehénnek, tehén érte tejet ad. Tejet adom macskának, macska ide adja, tám, fityel, ótyám, farkincám. Adok én, de nem ingyen, szalonnát hoz íziben. Szalad az egér, a disznóhoz ér. Disznó, adjál szalonnát. Asszony érte cipót áld, kaszás érte szénát szed. Szénát adom tehénnek, tehén érte tejet ad. Tejet adom macskának, macska ide adja, tám, fityel, ótyám, farkincám. Adok ám, de nem ingyen, makkot hozzál íziben. Szalad az egér, a magfához ér. Tölgyfa, makkot adj nekem, hogy a disznóhoz vigyem. Hogy adjon érte szalonnát, asszony ezért cipótád. Kaszás ezért szénát szed, szénát adom tehénnek. Tehén érte tejet ad, tejet adom macskának. Macska ide adja, tám, fityel, útján, farkincám. Adok, kicsi nyegerem, minden makkom leverem. Örül az egér, bőribe se fér. Jaj, de veszti a kedvét, pótyog a mak, mint a jég. Megkollintja egy kisegérkenyek. Nem kell most már semmi jó, sem szalonna, sem cipó, se széna, se tejecske, még a figyelótya se.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, mesem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió.

egyik jobbra, másik balra. S most tudom csak, milyen nagyon egyedül maradtam. Meglátogat néha még a múlt.

rezgetnek csendesen. A kemence szegletébe egy anyóka kupa.

csak a jó Isten tudja, hogy mi jutott az eszébe.

csak a jó Isten tudja, hogy mi jutott

Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam még.

asszony hazugságba, lassú belenyúlvány. Így lesz bölcs.

ne szidjatok soha engem, én a szidást nem érdemlem, nem tudok más lenni.

az arcád, mikor a kezed

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 2-a csütörtök van, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő tegnap ünnepelte 70. születésnapját. E jeles alkalomból családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet együtt köszöntötték a József Attila díjas alkotót, Gerebic Bettina összeállítása.
2: Minden közösségnek szüksége van olyan emberekre, akik legjobb tudásuk szerint dolgoznak azért, hogy egy erős, jövőbe tekintő közegben élhessünk. Dr. Bence Lajos, muravidéki magyar író és költő biztosan ilyen személy, hiszen számos területen szolgálta és szolgálja a muravidéki magyarság megmaradását és fejlődését. A József Attila díjas, sokszínű alkotó 1956. július 1-én látta meg a napvilágot Göntérházán. S bár az élet néha messze sodorta, mindig visszatért szülőföldjére, hogy itt alkosson és gyarapítson. Most kivételesen nem egy újabb díj elnyerése miatt ünnepelhettük őt, hanem 70. születésnapja alkalmából. Családja, barátai és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közösen a Bánfi Központban köszöntötték az ünnepeltet. Sós Mihályt, az MNMI igazgatóját hallják.
3: Bence Lajos mindenféleképpen egy sokszínű egyéniség. Az ML muravidéki úgy ismeri, mint egy nagyon jó költőt, írót, de természetesen nem szab elmenni amellett, hogy egy közösségépítő ember is volt, hiszen ugye a muravidéki nótázóknál nótázott is, próbálta szervezni a dolgokat, csetlőbotló dolgokat, valamint ugye nem utolsó sorban a Népújságnak volt a főszerkesztője, igazgatója is, úgyhogy tényleg sokrétű munkát végzett, és talán még az is fontos, amit a háttérben csinál, szóval, hogy jó néhány írónkat, költőnket ő buzdított arra, hogy fogjon tollat, és dolgozzon, valamint a mai napig is a fiatalokat próbálja menedzselni, úgymond irányítani, iránymutatást adni, hogy s miként írjanak, akár verset, akár hosszabb prózát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem szab elmennünk mellette, semmiféleképpen. Ő tényleg egy kiemelkedő egyéniség, aki már fiatal korában, amikor Magyarországon végezte az egyetemet, akkor egy olyan talp alá valót kapott az ottani tanáraiktól, hogy tényleg jöjjön vissza, és itt a muravidéki magyarságnak segítsen. Ugye volt ő politikus is, szóval tényleg nagyon sok mindent csinált, de gondolom, hogy tényleg a versek azok, amik a legkiemelkedőbbek, az írásai a legkiemelkedőbbek, hiszen ezzel ismert az egész Kárpát-medencében is, Balassi Kardos, József Attila díjas költőnk, szóval ezek olyan dolgok, amire igenis büszkének kell lennünk itt a Muravidéken, és nem csak ma, nem csak holnap, hanem több-több évtizeden keresztül, vagy akár örökké is őt számon tartani, hiszen itt a mai műsorban is elhangzott, hogy az egyik legkiemelkedőbb kortárs ma magyar költő, szóval nem muravidéki magyar, hanem magyar költő. És szerintem Lendva és Muravidék méltán lehet büszke, hogy egy ilyen ember él köztünk és alkot köztünk. Hát a következő 70-ben azt kívánom Lajosnak, hogy mindenek előtt élvezze az életét, kerülje el a betegség, és tényleg azt a temérdek nagy tudást, amit ő birtokol, azt próbálja átadni minél több fiatalnak, hogy ezáltal is gazdagítsuk a muravidéki magyar irodalmat.
2: Dr. Bence Lajos meghatódva fogadta a köszöntéseket és az alkalmi műsort, melyet tiszteletére készítettek.
4: Tehát így utólag nem is volt olyan nehéz, mint gondoltam. 70 év az olyan volt nekem, hogy 70, hát 66, ha megérem. Aztán apám nyomdokáin próbáltam haladni, hogy, mert ő eldöntött, hogy 60 éves korában, hogy ő 90-ig akar élni, 90 éves koráig. És mi lett? 90 éves korában halt meg. Tehát ő ezt így becélozta. 90-et, hát mondom, talán nálam is működik, úgyhogy most így én a 70-et céloztam be elsőként. De mondták, hogy lépjek tovább, mert ez nem lesz elég szerint, meg a közösség, meg a család, meg mindenki, hogy hát te egy 80-at nyugodtan, úgyhogy most én előn fáradozok.
2: Mi az, amire legszívesebben emlékszik vissza, ha most így számot kéne vetni az elmúlt 70 évről?
4: Hát az, hogy sok helyre eljutottam az irodalom kapcsán a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban főleg. Rengeteg barátokat szereztem is, és mind-mind értelmes vagy okos embereket, akiktől néha még tudtam tanulni is. Úgyhogy hát itt az úttörő vagy az élejáró Szúlyog Sándor volt, aki mondta, hogy ahová hívnak, oda el kell menni, és húsz, kész. Hát a másik a nagy dolog, hogy a nótázókkal való együttműködés. A vidám dolgok voltak ezek, vidámak. Nem csak ittunk, hanem mulattunk is. Tudtunk mulatni. De nagyon jó volt.
2: Rengeteg ismerős, barát, költőtárs és persze családtag gyűlt össze itt a Bánfi Központban, hogy megünnepeljék Lajos 70. születésnapját. Milyen érzés volt végignézni ezeken az arcokon? Milyen érzés volt meghallgatni ezt a kis előadást, amit készítettek?
4: Hát csodálatos. Én magam se tudtam volna jobbat elképzelni meg. Ezen úgy látszott, hogy ezen dolgoznak emberek, és konstatáltam, hogy azokat a dalokat, vagy azokat a verseket vették elő, amiket én is újra és újra olvasgatok, meg szeretek. Úgyhogy úgy éreztem, hogy nem volt hiába való. Én nem tudom, hogy hányan olvasnak muravidéki magyar költőktől verseket, de itten a reakciók, meg ezek a földolgozások, meg eljön valaki Budapestről reggel 8-kor ilyen rettenetes hűségbe, és hogy fontosnak tartja, hogy itt legyen, meg hogy kocsincson velem, meg hogy tőlem elmondjon valamit, elénekeljen valamit. Hát menj be! Az utolsó nagy meglepetés a Pál Péter volt, aki utolsó pillanatban ugrott be, ő rá nem, már nem is számítottuk, nem is mondták, hogy jön. Én csak megjelenik egy csodálatos verssel. Egy nagyon személyes hangú verssel, és neki is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szerepelt, meg aki itt volt egyáltalán.
2: Dr. Bence Lajos, József Attila díjas, muravidéki magyar költőnek is írónak. Mi is szívből gratulálunk 70. születésnapja alkalmából.
1: A kiegyezést követően az osztrák-magyar monarchiában jelentős társadalmi-gazdasági fellendülés indult meg, ami a birodalom peremvidékeit is érintette. Ez magával hozta a muravidéki szlovének kulturális és nemzeti ébredését is, amelyhez jelentősen hozzájárult a Priatel Barát című hírlap megjelenése, ami Augustics Imre nevéhez kapcsolódik. Ezt mutatja be a Lendvai Könyvtár olvasótermében látható vándorkiállítás. Botka Ágnes járt a megnyitón.
5: Az újságnak lendvai előfizetői is voltak, ezért sajtó és helytörténeti szempontból is figyelemre méltó az anyag. Amellett regionális jellege is jelentős, hiszen a határ két oldalán egyaránt bemutatták, mondta köszöntőjében dr. Zágorec Suka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója. Stefan Kardos, a Muravidéki Prlekiai és Rábavidéki Szlavisztikai Egyesület által szorgalmazta a kiállítás létrejöttét, ami viszont csak egy szegmense szerte ágazó programjuknak. A Priatel című hírlapot Franci Just mutatta be.
6: Augustič je želel vzpostaviti čim prisnejši stik z potenciálnimi in potem tudi zveda realnimi.
7: Augustič szeretett volna minél közelebbi kapcsolatot felépíteni a reális és az esetleges olvasókkal. Erről meg annyi szerkesztői cikke szól, amelyekben nagyon barátságos és közvetlen hangon szólítja meg az olvasóit. Erre utal a hírlap címe is. Priatel, azaz barát kíván lenni az olvasóival a cím szellemében, úgy, hogy a lap vásárlói tájékoztassa, gazdagítsa ismeretüket az élet valamennyi területén. Augustič 1837-ben született Muraszentpéteren, nemesi családban. Édesapja a muraszombati járás bírója volt, valamint két ciklusban járási főnökként tevékenykedett. Imre Szombathelyen járt gimnázium, gimnáziumba, amit követően már nem tanult tovább, hanem munkába állt magyar nagybirtokosoknál, grófoknál. Mindeközben azonban képezte magát és megtanulta a gyorsírást. Ezt aztán kamatoztatta, amikor 1963-ban Budapestre költözött, ott oklevelet szerzett, és az országgyűlés gyorsírója lett. Nagyon találékony és igyekvő volt. Több magyar hírlapnak is dolgozott, és ezek honoráriumából élt meg. Elsősorban a balkáni eseményekről tudósított, többször a helyszínről, több ismeretterjesztő kiadványt is megjelentetett, a Prijatel című lap megjelenését pedig az előfizetési díjból pénzelte.
6: Vir, kakor zdaj podatki kažejo, pravzaprav bila naročnina.
5: Tudhattuk meg a kiállításról, ami a Lendvai Könyvtár olvasótermében várja az érdeklődőket.
1: A kiváló népdaléneklés a muravidéki fiatalok körében virágkorát éli. Ezzel párhuzamosan egyre több iskolás fedezi fel virágkorát éli. Ezzel párhuzamosan egyre több iskolás fedezi fel újra a népi hangszerek csodálatát.

0: A négy napos ismeretszerzésről Lázár Lenke táborvezetőt kérdeztük.
1: Van itt zenetanulás, hegedű elsősorban, aztán citera, ének, és az idén csatlakozott a cimbalom is. Az éneket Gubinec Ákos tanította, a mai nap Kolosa Tánya és én segítettünk be, a cimbalmat Fekete Krisztián tanítja, a citerásokat Horváth Matyi, mint tavaly is, és ugyancsak a hegedűsöket Hunyadi Péter vállalta. Most 10 gyerekkel több van, 36 gyerek van a táborban. Van úgy is, hogy ketten fölváltva jöttek, mert más táborba vettek részt, illetve nyaraláson voltak. Van néhány kezdő, tehát úgy mondom, hogy első osztályos gyerekek. Vannak Magyarországról is gyerekek, egy része már zenélt Domonkosván Dobronakon. Van egy olyan kis társaság, akik valamikor itt kezdtek nálunk, aztán átmentek Dobronakra. Nagyon színes a kis társaság, és java része pedig visszatérő, persze.
0: Részletezte Lázár Lenke táborvezető, aki így folytatta.
1: Hát az idén talán ez a vezérfonal éppen a polgári táncok, mert úgy énekben, mint zenében és táncban is megtanultuk. Az egyéni tanulásban viszont igen, igen sokszínű, hiszen vannak vegyes csokrok, vannak ugye bukovinai, gyergyói táncok, illetve énekek, úgyhogy nagyon-nagyon sokszínű erre sikerült a zenei repertoár.
0: Halljuk is, miket próbáltak ki az iskolások.
2: Én Sós Evelin vagyok. Szeretnék játszani a hegedűn, meg a cimbalomon.
3: Valamelyiket most tanultad?
2: A cimbalmat.
3: És milyen dallamokat tanultok itt?
2: Moravidéki dallamokat.
3: Milyen egy nap itt a táborban? Hogyan indul?
2: Úgy kezdjük a napot, hogy először elmegyünk elkészíteni a dolgunkat, aztán kezdünk játszani a hegedűn, vagy a cimbalmon, vagy a hangszereken. Ebédelünk is itt, meg játszunk is, és kézműveskedünk is. Nekem a legérdekesebb a cimbalom, mert nehéz rajta játszani. A legérdekesebb a cimbalmon, hogy lehet másabb-másabb hangokat csinálni egy pedállal.
3: Miért nehezebb, mint mondjuk a hegedűn?
2: Azért, mert ütni kell, és nagyon erősen. Úgy értem, hogy nem túl erősen kell megütni, hogy jöjjön végre a hang. Amikor még megnyomod a pedált, akkor még, hogyha túlságosan nagyon megnyomod, akkor pedig nagyon nagy zajt hallasz.
0: Következzen még egy kis muzsikus.
4: Én Szabó Aurora vagyok, hegedűn játszok.
3: Miért érdekes neked ez a tábor? Mi újat tanulhatsz itt meg? Miben más, mint mondjuk a zeneiskola?
4: Itten több énekeket megtanulhatsz, meg a hegedűn is valami mást.
3: Mi áll közelebb hozzád, a népzene, a klasszikus zene, vagy esetleg valami modern hegedülés?
4: Népzene. Mert illen nem is nehezek, meg jó is hangzanak.
3: És melyik a kedvenc muzsikád, amit szívesen játszol hegedűn?
4: Süsfel nap.
3: Szerepeltél már zenekarral a zeneiskolában is?
4: Nem.
3: És milyen érzés az, amikor így több hangszer egyszerre szólal meg?
4: Jó a hang, meg összeköt passzolni a hangszereknek.
3: És mi mindenre kell egy hegedűsnek figyelnie?
4: A hegedűsnek figyelmesnek kell lenni a tartásra, a hegedű tartásra, az új tartásra, és hogy nem játssza a kottákat másodjabban, mint vannak.
3: Biztosan otthon is egyébként is sokat gyakorolsz, de itt meg most gyakorlatilag már harmadik napja reggeltől estig hegedültök. Az újak már érzik valamit, hogy fáradtak?
4: Hát, picit.
3: Milyen foglalkozások voltak még itt a muzsikálás mellett?
4: Csináltunk csuhébabát, akkor lehetett valamit kézműveskedni, meg összetársalogtunk is.
0: Völgyi faluból két kis citerás is ott volt a táborban. Elsőként Böröndi Leventét hallják.
5: Már rég óta tudok. Iskolában is van ilyen szakkör.
3: Melyik a kedvenc dallamod? Mit muzsikálsz szívesen a citerán?
5: Szoktam a Kuzsapázit, meg amelyik most eszembe jut, meg szeretném.
3: Milyen hangszerekkel ismerkedtetek még itt a citerán kívül?
5: Cim.

0: hegedű. A cimbalmot kipróbáltuk.
1: Mennyire hasonlít a cimbalom a citerához?
0: Például el lehet ott játszani a kuzsapázit, meg a citerán is. Csak egyik nagyobb, meg drágább, a másik meg kevesebb és kisebb.
1: Mi volt a kedvenc foglalkozásod?
0: Amikor tegnap sütöttünk tüzön paprikás krumplit. Böndi Botti vagyok, és azért jöttem a táborba, hogy citerázzak, és azért, hogy kézműveskedjek. És már anyu mondta, hogy fogunk itt főzni is, és azt is ki akartam próbálni.
1: És melyik volt a legizgalmasabb része?
0: A citerázás, főzés, cimbalmozás és a kézműveskedés.
1: Te is citerázol az iskolában és a szakkörben?
0: Igen.
1: És énekeltetek is, vagy esetleg táncoltatok is valamit?
0: Ma igen.
1: Milyen volt?
0: Hát jó, és vicces. Hát nehéz feladatokat kellett csinálni.
2: Idén a cimbalom mellett újdonságnak számított az is, hogy a tábor utolsó előtti napján táncházat is szerveztek.
3: Azt találtuk ki, hogy a hagyományos, tehát a népzenei repertoárunkat kibővítjük egy kis polgári táncdalamokkal. Úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezeket a polgári táncokat elsajátítani, ezért Toplak Rudi jóvoltából, ugye ma éppen megtanulták ezeket a táncokat, utána egy kicsit moldvaisztak. A táncdallamokhoz, tehát a polgári táncdallamokhoz hozzájárultak az itt tanult dallamok is, ugye, és ők is érték ezt a kis táncházat.
2: A tábor programjainak a Völgyi Falusi Tájház adott otthont, amelyet a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség bocsájtott rendelkezésre. A tábor idén is több szervezet, intézmény és önkéntes összefogásával jöhetett létre. Lázár Lenke.
3: Tavaly ugye a mi egyesületünk, a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület jóvoltából volt megszervezve. Mivel az idén mi erre nem pályáztunk, ezért a csúcsszervezet indításával az MNMI vállalta a megszervezését, azzal, hogyha lesznek tehát azok a személyek, akik tavaly is részt vettünk ebben, tehát a mi egyesületünk, aztán az általános iskolából néhány tanár besegít, és az iskolánk még ugye hozzájárult némi étellel is. A Dobronok iskolából is itt van Kolosa Tánya. A falusi nénik is besegítettek egy kis ebédosztással. Nagy mértékben az egyesületünk elnökasszonya és Bogdán Horváth Szánya is hozzásegített, hiszen napi szinten eljön segíteni reggeltől estig a tábor lebonyolításában.
2: Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, a szervező nevében még hangsúlyozta.
4: Lényegében ez a tábor létre se jöhetne azon emberek munkája nélkül, akik lényegében az egész évben dolgoznak ezekkel a gyerekekkel, hiszen az összes gyerek, aki itt van, szinte mindegyik, az már jár vagy citerázni, vagy hegedülni, vagy cimbalmozni, vagy természetesen énekelni. A társaság már viszonylag jól ismeri egymást, de az az érdekessége magának a tábornak, hogy ugye Lendvai iskoláról vannak zömében az énekesek, a csíphadarok, de Dobronakról pedig vannak zömében a népzenészek. Mindkét közösségben van olyan egyéniség, aki össze tudja fogni ezeket a fiatalokat, és szeretné, hogy a népzenét megtanulják, és lényegében valahol a nap végén ez a tábor, ez egy ajándék is nekük, hogy akik egész évben egy-egy órát vagy másfelet rászántak hetente erre a tevékenységre, most tényleg tömören 4 napon belül sokat fejlődve itt lehet ebben a táborban, úgyhogy ezért is volt azoknak ingyenes ez a tábor, akik lényegében egész évben járnak ezekre a szakkörökre. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan vannak, és én bízom benne, hogy az évek folyamán ki fog alakulni ebből a fiatal társaságból több népdaléneklési csoport, valamint citerás és egyéb népi hangszeren játszó egyén is. Ugye hát a nagy álmunk az már ilyen 30 éves, hogy hát lenne egy zenekarunk is. Ehhez az kell, hogy a gyerekek szeressenek hegedülni, szeressenek játszani, és természetesen szeressenek együtt lenni.

0: A Dobrona környéki iskolások 3 napon keresztül ismerkedtek a kézművességgel, fejlesztették kézügyességüket, készítettek egyedi alkotásokat. Mindezt sok-sok játékkal és tánccal színesítették. A Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által szervezett ingyenes tábor kellemes hangulatban zajlott. Szőke Krisztina a zárónapon kóstolt bele a tábor hangulatába.
1: A tábornak a hagyományokhoz híven a dobronaki kézművességek háza adott otthont. Az utolsó napon viszont a dobronaki iskola tornatermében perdültek táncra az élményekre szomjazó gyerekek. A 3 napos táborról Gerencsér Szilvia, a táborvezető a következőket mondta.
2: Reggel akkor, amíg hűvösebb az idő, akkor így kint a diófa alatt különböző népi játékok vannak, és akkor azokon játszunk, tehát lehet horgászni, párt keresni, aztán TikTok játékot, síelni is lehet, aztán a karikákat dobálni, meg akkor így bujócskáznak, futkosnak egyet, később pedig akkor bemegyünk, és akkor különböző műhelymunkák vannak, például rongybabát készítettünk, aztán makraméztünk is, ilyen különböző leveleket készítettünk, aztán gyöngyöt fűznek, akkor tegnap volt kicsit ilyen hagyományosabb napunk, ugye vesztővel is dolgoztunk, ilyen kis szappantartókat készítettünk, aztán kicsit megismerkedtünk a csuhéval is. A ceruzára egy ilyen kis csuhé babát készítettek a gyerekek. Ma pedig akkor könyvjelzőket is csináltunk, hiszen ugye most szünidő jön, lehet olvasni. Most pedig jelenleg akkor a néptánc zajlik.
1: A néptáncoktatást idén is Toplak Rudolf és felesége Alenka néptáncoktatók vállalták.
3: A dobronaki kézműves tábornak része már a kezdetektől fogva egy táncfoglalkozás, amit a gyerekekkel még szoktunk ejteni. A résztvevők moravidéki táncanyagból, illetve ma egy kicsit még moldvai táncanyagból is fognak kóstolgatni. És egyik célja az, hogy közelebb hozzuk nekik a néptáncot, a néphagyományt, hogy megismerjék a, legalábbis a vidékünk táncait, hogy valamikor, ha úgy adja az alkalom, akkor be is tudjanak állni esetleg egy-egy tánc erejéig. Még hogy ne legyen ez nekik egy valami idegen folyamat, ez mellett pedig a népi játékokkal is még szoktuk a gyerekeket ismertetni, játszani szoktunk velük, ezt a részét élvezik talán a legjobban.
1: Halljuk, a tábor 12 résztvevője közül néhánynak mi nyerte el leginkább a tetszését.
4: Én Bella Bognár vagyok, 12 éves leszek júliusban. Ez a tábor egy szép emlék lesz, ezért, mert barátkozok és új barátokat ismerök meg. Sok dolgot tanulok meg alkotni, amit majd otthon is lehet, hogy valamikor hasznos lesz.
5: Én Agvária vagyok, 7 éves vagyok. Jobban tetszik, amikor 1-2-3 bujócskát játszunk. Rajzolunk, amit a tanítónénék mondanak, és azt akkor hazaviszik, hogy emlékbe lesz.
1: És milyen a tánc?
5: Jó.
6: Sokat kell mozogni a lábokkal. Én szerintem, ahogyan én hallottam, vagyis, hogy én már magam tudom, az egyik az ördögutya szerintem, a másik az meg az a tapsos, amelyik már tapsolni kell egyfelére, másik felére meg járkani ide-oda.
7: Én vagyok Evita Bognár, és 6 évvel. Mi is rajzolunk, mi tanítónéni mondunk, és táncolunk nagyon-nagyon is. Én is kérem még táncolni, mert az szép, hogy táncolunk. Játszunk a bujócskát.
8: Zvér Éva vagyok, 6 éves vagyok.
1: Neked mi tetszik itt legjobban ebben a táborban?
8: Hogy táncolunk, hogy bujócskázunk. Mi csináltunk ceruzát.
1: Azt megtartod, vagy valakinek oda ajándékozod?
8: Odaadom a testvéremnek.
9: Ja, sem Mihály Laci, létos szeptemberben 10.
1: Laci Mihály, aki szeptemberben lesz 10 éves, elmondta, hogy a táborban a bújocskázás és rajzolás tetszett neki a leginkább. Az ott elkészített alkotásokat megtartja emlékül. Nagyon melegetek volt itt a táborban?
10: Igen, nagyon. Akkor még meg kell futnunk, mikor bújocskázunk.
11: Igen, nagyon.
10: Meg elvoltunk a kukoricába. Bajta után ott vannak áfonyák,
11: ja,
10: és azt is ehetünk ott.
11: És hogyan próbáltok felfrissülni egy kicsit?
12: Hogy
13: játszunk.
12: Igen,
13: hogy játszunk, ja.
12: És nem akarom, hogy a tábor emullik.
2: A gyerekek azok nagyon jól bírják, mi kicsit nehezebben bírjuk. Jó a hangulat, úgyhogy mindegyiknek tetszik, mert volt olyan is, aki hétfőn reggel, jaj, hát hogy mégse, hogy nem jönne, akkor még jött, és még látta a másikakat, hogy kik lesznek a táborban, és mindjárt rögtön, ja, hogy anyának már integetett, hogy mehetsz, hogy ő marad.
1: Mondta Gerincsér Szilvia a dobronaki nyári kézműves táborról, amely tegnap zárult.
0: Idén július 1-én a nyár legforgalmasabb időszakának kezdete előtt a rendőrök nem csak a veszélyekre figyelmeztetnek, hanem arra is kérik a közlekedőket, hogy változtassanak szokásaikon. Ezért elindítják a Cessna Prometna közlekedési becsületszó kampányt, amellyel arra buzdítják a sofőröket, hogy válasszák ki saját vállalásukat a biztonságosabb közlekedési magatartás érdekében, és tartsák is magukat hozzá. Szabó Márkot hallják.
14: Robert Vehovec, a rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szektorának vezetője szerint a nyári hónapok közlekedésbiztonsági szempontból az év legkockázatosabb időszakai közé tartoznak.
15: U policii smo si nekako zamislili novo kampanjo, ki smo jo poimenovali Častna prometna.
16: A nyaralások, a hosszabb utazások, a sűrűbb forgalom, a hőség, a fáradtság és a hosszabb kikapcsolódás gyakran felerősíti mindennapi közlekedési szokásainkat. A gyorshajtást, a telefonhasználatot vezetés közben, a türelmetlenséget, az ittas vezetést vagy azt az érzést, hogy egy ismerős úton jobban uraljuk a helyzetet. Az új kampánnyal ezeket a közlekedési szokásokat szeretnénk jó szokásokká alakítani júliusban és a nyár folyamán.
15: V letošnjem poletju boljša. Smo v bistvu pripravili nekaj izhodišča, nekaj namige ljudem, kaj lahko spremeniti. Gre za to, da lahko rečemo, vozil bom bolj zmerno, ne bom uporabljal telefona.
16: Tudjuk, hogy a jó szándékú üzenetek nem jutnak el mindenkihez. Ezért a rendőrség a nyári hónapokban is folytatja a szemléletformálást, amely a legsúlyosabb közlekedési balesetek leggyakoribb kockázati tényezőire összpontosít. Ezáltal is hozzájárulva a lehető legjobb közlekedés biztonsághoz.
15: Mogoče še kakšne druge, prepričani smo, da se bodo ljudje lahko našli v teh karakterih.
14: Tette még hozzá a közlekedésrendészeti szektor vezetője. De miért adjuk becsület szavunkat, hogy betartjuk a szabályokat? Mert a közlekedésbiztonság nem csak az ellenőrzéseken, a figyelmeztetéseken és a szabályokon múlik, hanem az egyes emberek mindennapi döntésein is. A Cessna Prometna, vagyis Becs szó hashtaggel arra kérik a közlekedőket, hogy válasszák ki saját közlekedési ígéretüket, és legalább júliusban tartsák is be azt. Ez lehet az az ígéret, hogy lassabban vezetnek, és nem használják a telefonjukat vezetés közben. Időben és kipihenten indulnak útnak. Nem ülnek volán mögé ittasan. Jobban figyelnek a motorosokra, kerékpárosokra és gyalogosokra. Vagy egyszerűen csak türelmesebbek a forgalomban. A kampány humoros, huncut közlekedési karaktereket is használ. Mint például Moto González, Reactivets, Taster, Multipractitioner, akikkel mindenki azonosulni tud a közúti viselkedésében. Amikor sietünk, késünk, telefonálunk vezetés közben, több dolgot csinálunk egyszerre, vagy túlzott magabiztosak vagyunk. Ezeknek a karaktereknek a célja nem a közlekedésbiztonság súlyosságának csökkentése, hanem az, hogy könnyebben felismerjük azokat a szokásokat, amelyeket megváltoztathatunk. Ezek a mindennapi szokások gyakran azok, amelyek növelik a közlekedési balesetek kockázatát. A kampányhoz számos híresség is csatlakozik, akik a Cessna Prometna hashtagjükkel másokat is felelősségteljes közlekedésre szólítanak fel. Tehát az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Ígérjük meg becsület szavunkra, hogy észnél leszünk a közlekedésben is.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Gerebic Bettina, Botka Ágnes, Szőke Krisztina és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
17: MMR. A zene összeköt.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: technikus és sokszor fotózott épület a Vastuskós ház, ami nem csak a látvány, hanem a helyi legendák miatt is különösen ismert.
1: És melyik a város, ha nevezhetjük így, legismertebb épülete?
0: Nehéz a kérdés. Én most a Városháza tornyát fogom mondani. Ugye a Városháza egy forgalmas csomóponton helyezkedik el, a Szent István út és a Baross Gábor út találkozásánál, és 19. század végén épült monumentális neobarokk palota, ami ugye most a Városháza, annak az 59 méter magas tornyából szép időben nem csak a város panorámája tárul elénk, hanem akár Pannonhalmáig is elláthatunk. A toronyba előzetes bejelentkezést követően lépcsőkön lehet feljutni.
1: És ugye minden régi városnak megvannak a maga története és legendái. Győr esetében melyik a legismertebb, vagy melyek a legismertebbek?
0: Több legenda is fűződik a városhoz, például a Vaskakas legendája, vagy Jedlikányos és a Fröcs, de a Frigy láda története is érdekes lehet.
1: És neked melyik a kedvenced?
0: Az adásnak ezen a pontján valahogy mindig eljutunk a borhoz vagy a fröccshöz, mivel Lendva is híres a fröccsről, ezzel kapcsolatban.

kapcsolatban mesélnék. A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt, és hosszú éveken át tanított Győrben, és a város tudományos életének egy

0: emlékeket találunk ebből a korszakból?
1: A város számos kiemelkedő emléket őriz a mai napig. A legjelentősebb egyházi műemlék az a bazilika, amely nem csak az építészeti értékei miatt különleges, hanem itt található a Szent László herma is, ami a magyar ötvös művészet egyik legbecsesebb ereklyéje, és Szent Lászlónak a koponyájának egy darabját őrzi. Ez az országnak a harmadik legfontosabb ereklyéje, a Szent Jobb és a Szent Korona után. A város egyházi jelentőségét erősíti a több mint 1000 éves múltra visszatekintő püspökség is, aminek a központja Káptalandomban áll, és a püspöki palota és a hozzá kapcsolódó történelmi épületek jól szemléltetik igazából azt, hogy Győr milyen fontos a magyar egyház történelemben.
0: És ugye a város a zarándokok körében is nagyon népszerű, gondolom, hogy ugye ezek a dolgok miatt is.
1: Így van, Győr az egyik legjelentősebb magyar zarándokhely, elsősorban a bazilikában őrzött, egyébként Írországba menekített, könnyező szűzanyag kegykép miatt. A hagyomány szerint a kép 1697-ben vérrel könnyezett, akkor Írországban különböző konfliktusok voltak, és a hívek azóta is tisztelik ezt a fontos tárgyat. Emellett, ahogy említettem, itt található a Szent László herma is, valamint a második világháború végén sokak életét megmentő vértanú püspök, Boldog Apor Vilmos márvány szarkofágja is. Úgyhogy ezek miatt, a kegytárgyak miatt fontos zarándokhely Győr manapság. Egyébként a Győri Egyházmegye központjaként a város számos egyházi ünnepnek és búcsúnak ad otthont, amik szintén a zarándokok, illetve a hívők ezreit vonzák Magyarországról és a határon túlról egyaránt.
0: És ha már befejeztük a városnézést, utána szerintem a környéket is érdemes felfedezni. Hova kiránduljunk?
1: Hát az egyik legnépszerűbb kirándulóhely a Szigetköz, ami ugye különös vízivilágával, ártéri erdeivel és kerékpáros útvonalaival várja a látogatókat. Emellett szintén kihagyhatatlan úti cél Pannonhalma, ahol a világörökségi rangú bencés főapátság és a gyönyörű panoráma nyújt felejthetetlen élményt. A természetkedvelői számára pedig a Duna és a Rába menti túraútvonalak ajánlom, illetve a pihenésre vágyók környéktermálfürdőiben is megtalálhatják a kikapcsolódási lehetőségeket. Azt mondanám, hogy Győr és környéke a kulturális élet és az aktív turizmus szerelmeseinek is egyaránt bőséges program lehetőséget kínál.
0: És ha valaki csak egyetlen környékbeli kirándulást választana, akkor mit ajánlanál?
1: Hát én a kultúrának és a történelemnek vagyok a nagy pártfogója, úgyhogy Pannonhalmánál maradnék. A Pannonhalmi főapátság Magyarország egyik legjelentősebb történelmi és kulturális emlékhelye, és a világörökség része is, ahogy már mondtam. Itt a látogatók nem csak az 1000 éves monostor történetével ismerkedhetnek, hanem gyönyörű panorámában is gyönyörködhetnek, illetve a különleges hangulatát még a levendulások adják, ami hát nyilván nyáron hozzá lesz a különleges hangulatot a kirándulóknak. Emellett mellette található arborétum is, ami egy kellemes séta lehetőség lehet a természetkedvelőinek. El kell mondanom, hogy a családok számára Győrben akár az állatkert is egy szuper program lehetőség lehet, de a termális élményfürdők is várják a látogatókat.
0: Győr nem csak történelmi város, ahogy említettük, hanem ugye egész évben pezsgő kulturális életet is él. Milyen rendezvényeket ajánlanál az odalátogatóknak?
1: Júliusban, nem sokkal egyébként az adásunk után a Györkőc Fesztivál hozza el a gyerekeknek és a családoknak szóló játékos és mesés városi forgatagot, ahova egyébként a gyerekek ingyen bemehetnek. Augusztusban pedig egymást érik a nagy rendezvények, úgy mint a Győri Bornapok és a Gasztrofesztivál, ami a borokról és az ízekről szól, még a barokkesküvő, az egy látványos történelmi felvonulás korhű jelmezekkel, és ezzel próbálják meg a látogatókat visszarepíteni a város múltjába. Ugye ez valamilyen szinten hasonló, mint Szombathelyen a Szavária karnevál, amiről az előző adásban beszélgettünk, illetve

0: Augusztusban ünneplik a Szent István napot, ami Győr egyik legnagyobb közösségi eseménye, tűzijátékkal és városi programokkal, de a nyári időszakban szinte folyamatosak a szabadtéri koncertek, amik megtöltik a belvárost élettel és zenével, úgyhogy az interneten utána járva biztos, hogy találunk olyan programot, ami vagy vonz minket, vagy esetleg pont a látogatásunk időpontjába zajlik.
1: Egy városnéző séta után, vagy akár egy fesztivál közben biztos, hogy előbb-utóbb megjéhezünk, úgyhogy szerintem térjünk át arra, hogy milyen ízeket érdemes megkóstolni Győrben.
0: Még mindig nem utaztunk nagyon messze Muravidéktől, úgyhogy azt kell mondanom, hogy Győr gasztronómiáját alapvetően a klasszikus magyar konyha és a dunántúli ízek határozzák meg, de a város egyik különleges színe, vagy íze a közeli Pannonhalma is, ahol a bencés rend hagyományaihoz kötődően saját borászat működik, és a pannonhalmi főapacsek borai készülnek. Ezek ma már a magyar borászat elismert szereplői, könnyed, mégis karakteres fehér és vörös borokkal. Ehhez társul az apátságnak a sörfőzdéje is, ahol a szerzetesi inspirációval készült kisüzemi kézműves söröket, belga mintára épülő stílusokkal főzik ezeket a söröket. Lehet, hogy a hallgatóknak eszébe jut a győri édes keksz is, de a nevével ellentmondva ezt az édességet és a jól ismert társait már Székesfehérváron gyártják, úgyhogy csak nevébe őrzi Győrt.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Győrben vagy a környéken, amelyet nem minden turista ismer, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
0: Én a Győr-Szent Iváni tölgyes erdőt mondanám, ami Győr-Szent Iván északnyugati részén található, és ez egy 355 hektáros erdős terület, amin régen disznókonda makkoltatását szolgálta. A területen ma nem csak erdei fenyők, de 150 éves kocsányos tölgyek, mint egy 60-65 darabos csoportja található. A fáknak a fejlődése a lakosságtól zavartalan körülmények között történt, így olyan ágrendszer és korona méret alakult ki számos egyeden, amely csodálatos és nagyon érdekes látványt nyújt. A természetvédelmi szakemberek szerint a magyar futrinka mellett 400 lepkefa él a Győr-Szent Iván környéki homoki erdőkben, közülük 4 az különösen védett. Emellett számos védett madárnak, kisemlősnek is biztonságos menedéket nyújt ez az erdő, illetve itt található a környék legnagyobb egybefüggő árvalányhajas területe is. Tehát ez az erdő nagyon hasonló, mint a hozzánk közeli Tormaföldén a vétjemi ősbükkös, ugye az ki van vonva az erdészeti gazdálkodás, vagy az erdőgazdálkodás alól, úgyhogy ha Győrben nem is utaznak el, akkor ajánlom a vétjemi ősbükköst, ahol valószínűleg hasonló élményben lehet részük. Igaz, hogy az egyik tölgy, a másik meg bükk.
1: Győr tehát, ahogy hallhattuk, egy különleges város. A folyók találkozása, a barokk belváros, a gazdag történelmi örökség és a pezsgő kulturális élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország egyik legvonzóbb úti célja legyen. Flora, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
2: MMR. A zene összeköt.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált

Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.